0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Kábítószerkereskedelemmel gyanúsított férfit fogtak el Kisvárdán. Félnapos banki leállás jön szeptemberben. Debreceni repülőtéri fejlesztésekről egyeztettek. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán. Nyíregyháza belterületén ma folytatódnak a helyreállítási munkálatok, több közművezetékkel kapcsolatosan, de továbbra is a 4-es főútvonalon útburkolati jeleket festenek ma reggel 7 órától. És a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa irányításával kell számolni, irányonként engedik a forgalmat, de több helyen viszont jelzőrök jelzőtárcsával. Nagykálló és Nyíregyháza között, Nyírjes, Nagyszállásnál szintén jelzőlámpa irányításával kell számolni az érintett munkaterület közelében. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 52 éves kisvárdai férfit a rendőrök. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a környezetében élő fogyasztókat láthatta el droggal, és a gyanú szerint ebből biztosította a megélhetését. A nyomozók a kutatás során a szer adagolásához használható precíziós mérleget és pénzt is lefoglaltak. Az ügyben több fogyasztót is kihallgattak, akik a rendőrség szerint rendszeresen a férfitől vásároltak kábítószert. A gyanúsítottat előállították a kisvárdai rendőrkapitányságra, majd kábítószerkereskedelem büntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Két gyanúsított esetében megszüntette a letartóztatást a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügyben. Az ügyészség tájékoztatása szerint helyette bűnügyi felügyeletet rendeltek el, legfeljebb 4 hónapra. A 7 gyanúsított közül így már 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik, a nyomozás középpontjában egy több mint 17 milliárd forintos támogatási keret elosztása. A gyanú szerint több mint 1000 támogatási döntés születhetett szabálytalanul. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgatta ki gyanúsítottként az ügyben. Hosszabb rendszerfejlesztési leállásra kell készülni szeptember közepén az egyik hazai banknál. A pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 18-án este 10 órától szeptember 19-én délelőtt 10 óráig több digitális szolgáltatás sem lesz elérhető. Ez idő alatt nem lehet majd utalást indítani, és az utalások fogadásában is fennakadás lehet az éjszakai órákban. A mobil és netbanki felületek, valamint több vállalati elektronikus banki szolgáltatás is szünetel. Internetes vásárlása sem lesz lehetőség ebben az időszakban. A bankkártyás fizetés üzletekben a belföldi ATM-es készpénzfelvétel és befizetés ugyanakkor a tájékoztatás szerint működni fog. A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a légitársaság vezetőivel. A megbeszélésen szóba került a debreceni járathálózat bővítése, valamint a budapesti bázis további fejlesztése is. A miniszter szerint a légitársaság mindkét városban nyitott az új beruházásokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozás és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. Debrecenből jelenleg 5 útvonalon közlekednek járatok. A tárgyaláson a repülési zaj kérdését is érintették, és közös munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amely a főváros környéki légtér terhelésének csökkentését vizsgálja. Ennyitette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntető ügy 2 gyanúsítottjának kényszer intézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 gyanúsított volt Rács mögött, kedden pedig bűnügyi felügyelet alatt álltak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. Az eljárás során a Fidesz szerverparkját is lefoglalták, a fizikai adathordozókat azonban azóta visszaadták a pártnak. Az ügyészség tájékoztatása szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó Péter minisztersége idején 2020-ban lebonyolított mintegy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép beszerzések miatt. A tárca közlése szerint a belső átvilágítás olyan információkat tárt fel, amelyek felvetik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúját, valamint a korábbi felső vezetés felelősségét. A járvány idején mintegy 17 ezer lélegeztetőgépet vásároltak, jelentős részük azonban nem került kórházi használatba. A minisztérium szerint több ezer dokumentumot vizsgáltak át, és hiányos iratanyagot is találtak. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok és később a bíróság feladata lesz. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely jobban alkalmazkodik a klímaváltozás hatásaihoz, és a víz gyors elvezetése helyett a víz megtartására helyezi a hangsúlyt. A dokumentum szerint a csapadékot akkor kell megtartani, amikor lehullik, hogy az aszályos időszakokban is hasznosítható legyen. Az akcióterv több határidőt is rögzít, október végéig javaslatokat kell kidolgozni a vízgazdálkodási szabályok módosítására, de december végéig pedig ki kell jelölni azokat a területeket, amelyek alkalmasak lehetnek víz megtartásra. A szükséges forrás igényeket 2027 elejéig kell felmérni. Annak a balmazújvárosi alpolgármesternek is 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást utalt a Tisza kormány, akinek jövedelmét korábban túl magasnak tartották. Tóth Attila két gyermeke után egyedülálló szülőként kapta meg az összeget. A politikus szerint azonban a támogatási rendszer komoly aránytalanságokat mutat, mert miközben ő jogosult a pénzre, akár minimálbérből élő két gyermekes családok is kimaradhatnak belőle. Az új konstrukcióban gyermekenként 50 ezer forint érkezik augusztusban, további 50 ezeret pedig november végéig utalvány formájában kapnak a jogosultak. Tóth Attila úgy döntött, a teljes összeget egy rászoruló balmazújvárosi családnak ajánlja fel, mert saját megfogalmazása szerint morálisan nem tartja indokoltnak, hogy megtartsa a támogatást. 63 millió forintba kerülhetnek a Tisza kormány első szociális intézkedései a módosított 2026-os költségvetésben. A pénzügyminisztérium szerint emellett 500 milliárd forintos havária alapot hoznak létre az aszály és az energiaválság kezelésére. A kormány eddig mintegy 400 milliárd forintnyi kiadást faragott le túlárazott szerződések felmondásával, támogatások csökkentésével és állami beruházások racionalizálásával. További 300 milliárdos megtakarítást is terveznek. A módosított költségvetés 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrással számol, miközben az államadóság a GDP 77,5%-ára emelkedhet. Véget ért a magyar villamos energiarendszer krízis helyzete. A Mavir kedden visszavonta a jelentős zavarra vonatkozó besorolást, miután normalizálódott az ország erőművi teljesítménye. A rendszer irányító szerint a rendelkezésre álló termelő kapacitásokkal és tartalékokkal már normál üzemben is biztosítható az ország áramellátása. A helyzet javulásában szerepet játszik a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása is. A négy blokkból három már teljes kapacitással termel. A korábbi tájékoztatás szerint az erőmű rövidesen ismét megközelítheti a normál 2000 megawattos teljesítményt. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A szakmai terv már elkészült, a végrehajtáshoz finanszírozási hátteret, pontos menetrendet és mérhető eredményeket rendelnének. Szintén ősszel indulhat el az új beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A tárca a kórházi fertőzések adatainak átláthatóságát is erősíteni. A tervek szerint 2027 elején önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Feljelentést tett a Covid beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter. A külügyminisztérium belső átvilágítása 2020 márciusában és áprilisában lebonyolított, mintegy 300 milliárd forint értékű beszerzéseket vizsgálta. Ezek között több mint 16 ezer lélegeztetőgép, valamint védő eszközök, PCR-tesztek és gyógyszerek is szerepeltek. A tárca szerint a mennyiséggel, az árakkal és a pénzügyi észszerűséggel kapcsolatban is súlyos kérdések merültek fel. A feljelentés ismeretlen tettes ellen történt, a felelősségre pedig a nyomozó hatóság és végső soron a bíróság dönthet. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ, láss haj, érts elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától egészen a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. Az intézmények 5 fő témakor közül választhatnak: az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és az erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek kerülnek fókuszba. A program célja a megelőzés és a fiatalok tudatosabb döntéseinek támogatása.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó NB3 hétközi 5. fordulójának szerdai játéknapján északkeleten a Deasz döntetlenre végzett a Kisvárda 2 vendégeként, míg az Eger elszenvedte első vereségét a DVSC 2 otthonában. Hazai pályán kapott ki a Nyíregyháza Spartakusz második csapata, íme az eredmények: Gödöllő-Füzesabony 1-0, Kisvárda 2, Deac 1-1, DVSC 2, Eger 5-2, Nyíregyháza 2, Ózd 0-5, Tarpa, Tiszaújváros 0-3, Tiszafüred, Cigán 0-2, Máté Szalka, DVTK 2-2-2 és Solgó-Tarján Hajdunálás 0-3. Jó hangulatú színvonalas mérkőzéseket vívtak a 4. Medusa U14 kosárlabda torna résztvevői Nyíregyházán. A szlovén Triglav Kranj idén is komoly játékerőt képviselt, de a házigazda Nyíkse nagy csatában győzött ellenük, majd a fináléban a Miskolc ellen is nyert a nyíregyházi együttes, mely megnyerte a hazai rendezésű tornáját története során először. Lesz deacos versenyző a Rotterdamban október 18-án és 19-én rendezendő tornász világbajnokságon, miután Szilágyi Nikolett bekerült az utazó keretbe, köszönhetően a világkupán nyújtott kiemelkedő teljesítményének. Szilágyi Nikolettnek a világbajnokságig, ahová Bogyanszky Marian felkészítővel utazik, még 2 versenye lesz: a szombathelyi Challenge kupa és a mesterfokú bajnokság. Ezüstéremmel kezdődött a nyár végi debreceni 3x3-as kosárlabda ünnep. Az U21-es Nemzetek Ligája 4. fordulójában a magyar férfi válogatott egészen a döntőig menetelt, ahol végül Lengyelország bizonyult jobbnak. A női csapat Írország legyőzése után végül alul maradt a későbbi győztes Hollandiával szemben, így ezúttal nem jutott el a fináléig. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a folytatásban, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terhelheti meg. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz, 11 és 16 fok között. A csúcsérték 29-37 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene!

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelődtünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgeréljük a fülünket.
2: Így van.
1: Mégis benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
2: Micsoda, hát Magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen alkalmas. Egy
1: kis alkohol lenne,
2: így igaz? Van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal tisztogattuk.
1: Nem.
2: Hát, na, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a Magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
1: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
2: Hát a fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
1: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a százas szöget, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult, és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót. Mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például tudtam volna használni.
2: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompában hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és nem elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye és
1: utána, hát összeáll bent a lecsó.
2: Ugye? Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na, mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepriccolnak vizet, de otthon senki ne csinálja és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
1: melegvizes sós oldat, vagy
2: valami olyan
1: hasonló. Annyi, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem, tehát ugye a hangerő.
2: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
1: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervek annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervek.
2: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a TV távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a párod meg mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
1: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
2: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
1: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
2: Lélegzik még a francba, tényleg, még mindig lélegzik.
1: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: name is Victor. Calm down. You can get a picture.
1: Ez a Keltető Sport.
2: A Keltető Sport.
3: Szép reggelt, jó sportolást, megérkeztek a Sunshine FM legfrissebb sporthírei, de melyek ezek, Laci?
4: Igen, hát régiónk legfontosabb híre, hogy az AEK Athén bejutott a Bajnokok Ligájába. Most már ott is szólunk ezek szerint, lehet, hogy Athén környékén. Minden esetre Varga Barnabásnak gratulálunk, itt a válogatott játékos miatt említjük meg ezt a hírt, hiszen duplázott ezen a mérkőzésen, nyertek, és tovább jutottak. Apró szépséghiba, hogy megsérült Varga Barna, és le kellett cserélni, reméljük, hogy nem súlyos a sérülése. Ma a Ferencváros játszik majd Európa Liga mérkőzést a Trabzonspor ellen. Török csapat 1-0-ra nyert a Fradi az első mérkőzésen, és most Budapesten lesz a visszavágó, úgyhogy jó esélyei vannak a Fradinak. Hétvégén rendezték a Medusa Kupa utánpótlás kosárlabda tornát Nyíregyházán, ugye ez a Nyíkse szervezésében évek óta kerül megrendezésre, és hát jól is szerepelt a Nyíkse, volt egy szlovén csapat is, akik bár egy-két játékosuk hiányzott, azért mindig komoly játékerőt képviselnek, a Nyíkse legyőzte őket, majd onnantól kezdve egy picit a miskolciaknak könnyebb dolgok volt, mert úgy elfáradtak szegény szlovénok, hogy utána a miskolciak is legyőzték őket, így aztán a MEAFC és a Nyíkse játszotta a döntőt, és a Nyíkse nyerte meg ezt a tornát fennállása, illetve története során először, úgyhogy itthon tartották a kupát, jövőre nem kell újat gyártani, legalább ez egy jó hír, mert akkor ez legalább megvan.
3: Gratulálunk nekik.
4: Így van, ügyesek voltak a srácok. Szilágyi Nikolett utazhat a világbajnokságra, debreceni tornász hölgyről van szó, és olyan teljesítmény nyújtott az idei szezonban, van még a VB előtt jó néhány versenye, de olyan teljesítmény nyújtott, hogy bekerült a válogatottba, az utazókeretbe, és ott lehet majd a világbajnokságon, úgyhogy szívből gratulálunk neki. Lesz majd veled futás második alkalommal Nyíregyházán.
3: Nem hát velem biztos nem
4: veled futok, de sose lehet tudni.
3: Én csak, ha menekülök.
4: Igen, szeptember 4-én menekülhetsz. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. Tavaly indult el, és több mint 1000-en voltak. Az atlétikai centrum a helyszín, és éjszaka kell futni. Úgy lett, tehát egész pontosan este. 7 órakor indul a program. Ez jövő hét vége, ha jól számolom.
3: Ez egy ilyen éjszaka, egy futás.
4: Igen.
3: Kalandos az igen.
4: Így van, és világítás. Mindenki kap majd az első 500 regisztráló ilyen ledes kis világító berendezést.
3: A többi 500 meg botorkál.
4: Ne, hát ki lesz világítva, nyilván tűzzsonglórök lesznek, tehát lesz világítás. Itt az egésznek talán az a savabors, hogy nem is a futás a lényeg, mert 400 méter, 1000 méter, meg 3000 méter a táv. Nyilván lehet több távra is nevezni, a legkisebbek indulhatnak a 400 méteren, tehát az a gyerek futam, hanem maga az, hogy egy jó közösségi élmény. Tavaly is volt DJ, aki zenélt, tehát most is lesz fellépő, és akkor egy szép estét együtt lehet tölteni. Hát nem mondom azt, hogy nagyot lehet bulizni, de olyan 10-ig biztos, hogy tart a program. Miután ez ugye a lakóövezetben van, ott az atlétikai centrum, így nagyon sokáig nem lehet bulizni, de a fiatalok megtalálják majd a módját szerintem, hogy egy kicsit tovább maradjanak, vagy ott a környéken legyenek, de hát itt a legfontosabb cél a szervező sportcentrum részéről, hogy egy kicsit velük is megismerkedjenek a fiatalok, és ha van kedvük, akkor a több mint 15, azt hiszem, szakág közül bármelyiket ki lehet próbálni, és aztán lehet hozzá egy csatlakozni.
3: Kell az utánpótlás mindenképpen.
4: Kell, annak idején Hellebrand Mátéről sokszor mondtuk már, mint gyalogló, hogy így kezdte pályafutását, és soha nem lehet tudni, hogy nem lesz egy következő. Elment egy Mikulás futásra, megtetszett neki, ott volt a rekordtán, ott volt a helyszín, a stadion, és akkor megkérdezte, hogy nem járhat-e edzésre, és akkor lám utána meg lett belőle egy négyszeres olimpikon.
3: Amúgy én annak is utána járnék, és biztos van erről statisztika, hogy például így vételkörzetünkben is, hogy melyek a legfelkapottak sportágok, amelyek, mert ugye minden évnek vagy generációnak megvan a maga, és az nagyon sok mindentől függ, mit látott a tévében, kiből mekkora sztár lett, kik a példaképek, hogy vajon mi lehet a, mit tudom, a legjobb öt, ami hát, legnépszerűbb
4: mondom
3: öt sportág.
4: Neked, a legnépszerűbb nyilván a foci, igen, az atlétika, az úszás, tehát ez a top 3, az biztos, hogy benne van. Tehát, hogy
3: ezekben nagyon jók is.
4: De ezek jók is, mert egyébként atlétika olyan szempontból jó a fiataloknak, hogy nagyon jó alapot ad bármilyen sportághoz. Ha kosaras lesz belőle, akkor azért, ha futó azért, ha focista azért, nyilván az atlétika majdnem mindenhez kell. Az úszás meg egy alap dolog. Ha nem lesz belőle világbajnok úszó, vagy olimpiai bajnok úszó, de víz biztosan tud több technikával is úszni.
3: Meg azért megérte. Ez nagyon fejleszti a testet is.
4: Nagyon,
3: az
4: és nagyon egészséges kardió is szempontból is, így van. Tegnap egyébként bármilyen hülye hangzik, ez este 11-ig nem bírtam elaludni, és egy órán keresztül régi olimpiai úszásokat néztem, nem szándékosan, egyszerűen ez dobta fel a YouTube, és kíváncsi voltam, hogy Egerszegi Krisztina, amikor megnyerte az első olimpiáját. Hát ez a klasszikus mondat, ez a gyere Egérke, gyere te kicsi lány, aztán utána már csak megnéztem a második olimpiai győzelmét is. És onnantól már dobta nekem folyamatosan a videó megosztó Darnyi Tamást, Rózsa Norbertet, és a többit, és a többit.
3: És utána arra ébredtem, hogy reggel Egerszegi Krisztina hívott fel.
4: Hát ha nem is, de egyébként nagyon jó érzés volt, és tudtam, hogy mi lesz a vége, de esküszöm neked, úgy izgultam. Hát amikor Gyurta Dani 15 évesen megverte úgy a mezőnyt egy testhosszal, hogy gyakorlatilag egy kettes pályán, azt hiszem ott úszott, és így mindenki így pislogott, hogy hát ez hogy, honnan jött ez a srác.
3: Ezen motorban,
4: igen,
3: motorcsónakkal.
4: Igen, és hát hihetetlen szemtelen volt, tehát ahogy ott megnyerte. Úgyhogy ezzel foglalatoskoztam este olyan, hát nem is tudom, 10-11 között, hogy ezeket nézegettem, és nagyon jó érzés volt. Néha ugye egy kicsit nosztalgiázok Forma 1 kapcsán is, hogy előveszem ezeket a régebbi futamokat, és belenézek, és úgy visszajön, hogy hú, van előzés, igen, van küzdelem, stb. Hát most az úszás volt napirenden, nem tudom, mi lesz majd a következő, de azért megnéztem a például Várinak, a vízilabdásnak az oroszok elleni olimpiai döntőn szerzett ilyen svéd csavaros, ha már ezzel erről beszéltünk, a reggel gólját, aztán hát ilyen szép találatokat is feldobott innentől kezdve nyilván a YouTube, és hogy érdemes ezeket egy kicsit így visszanézni, így már csak a hangulat miatt is. Hát ahová viszont most nem érdemes menni, az 60, legalábbis jégkorongozni semmiképpen. Hosszú idő után úgy gondolták a 60-iak, hogy indítanak újra egy jégkorong csapatot, elkezdték toborozni a játékosokat, megkezdték a felkészülést.
3: És hűtik a pályát.
4: Szeptemberben, hát hűtenék a pályát, mert hogy szeptember 1-től indult volna újra, azt hiszem talán 60-i gigászok, vagy valami ilyen néven. Minden szépen alakult, hát egyedül arra nem gondoltak, hogy valaki az éjszaka leple alatt beoson hozzájuk a jégpályára, és a kompresszorból a részcsöveket kivagdossa, hogy elvigye aztán egy ilyen fémtelepre, mert hogy pár tízezer forintot kap azért azokért a részcsövekért. Na most ezek a részcsövek, ezek ilyen így összességében ilyen több mint 10 millió forintos kárt okoztak a szerkezetben, gyakorlatilag használhatatlan, jeget innentől nem lehet csinálni, jégpálya nincs, jégkorong csapat pedig így nem lesz. Úgyhogy most jelenleg azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hát szerencsétlenek sírva fakadtak, amikor meglátták. Nem is értettem, hogy valakinek tényleg ez hogy jut eszébe, hogy elsétálott a jégpálya mellett, azt nézd meg, akkor a kompresszor, hát ennyiben bevágjuk ki.
3: Tudod mit, amúgy ilyen helyekre ki kellene írni? Ne bánsd, hív, megegyezünk.
4: Igen, hát tehát, hogy inkább odaadod.
3: Adok 50 ezeret, csak ne bánsd.
4: Igen, tehát hogy ez annyira szomorú.
3: Mintha kivetted volna, de nem veszed ki.
4: Igen, tehát ezzel tönkre tenni nem csak a kompresszort, nem csak a jégpályát, hanem gyakorlatilag hanem az egyesületet, gyerekeket, minden. Igen. Annyira sajnáltam őket, úgyhogy sajnos van ilyen is a
3: amúgy az ilyet sokkal súlyosabban megbüntetném, mint sem csak annyi, hogy amekkora kárt okozott.
4: Igen, és eszembe jutott, amikor például Nyíregyházán a szobrot flexelték szét,
3: igen.
4: Meg különböző dolgokat, hogy nem gondolnak bele, hogy ennek ez nem egy vas, meg egy réz, meg egy nem csak, hanem
3: ennek van valami értéke van.
4: Igen, meg
3: van.
4: Funkciója van, meg hány emberre babrálnak ki. Úgy látszik, ez egy ilyen reggel ma reggel.
3: Igen, a fákat
4: kezdtük, is. Kezdtük most meg a jégpályával, fejezzük be. De hát tényleg azt mondom, hogy ne csináljunk ilyet. Ha pedig valaki ilyen vidámabb rendezvényekre vágyik, akkor ajánljuk neki a hétvégi szombati akvatlon versenyt majd a bújtosító partján. Ott is lesz például Zubor Attila, tehát ha jól tudom, ő is érkezik, illetve több ismert személlyel is lehet majd találkozni, akik részt vesznek. Roppant egyszerű a feladat, úsznod kell a bújtosítóban, majd ha kijössz, akkor a rekordtánon meg futni, különböző távok vannak, és hát ma már ezbe furcsa belegondolni, hogy a bújtosítóban egykoron milyen sokan úsztak. Én nem láttam még ott embert úszni, csak Vitka Jellemért, akiről már sokszor meséltük.
3: De ő is csak a mínusz 10 fokban.
4: A mínusz 10 fokban, amikor ült bent a jégben, ugye Jellemér egy ilyen spartatlan versenyző, és hát ezzel rehabilitált, úgymond, hogy az izmait egy kicsit hűtse.
3: Én amikor meg szoktam nézni egy filmet, ha rehabilitálja.
4: Igen, ő meg léket vágott és beült oda. Egyébként a bújtosítónál van nagyon gyakran ilyen jégről mentés. A legextrémebb sport eddig salakmotor volt, amit a jégpályán láttam. Annak idején Stefáni Attila például kitolta a kis salakmotorját, ugye híres salakmotor versenyző volt, szöges gumikat felrakta rá, és amikor annyira be volt fagyva a Bojtosi tónak a jege, akkor ott körözött körbe-körbe. Csak azt lehetett állni, hogy rengeteg ember ott áll a nádas szélén, meg mindenhol, és nézi, hogy ki ez az őrült, aki ott száguldozik.
3: De nem volt előre bejelentve sem, hanem csak így gondolta, hogy...
4: De rá lehetett menni, igen, és nem volt vele gond, mert olyan vastag volt a jég. Egyébként Újfehértó környékén is van egy ilyen nagyobb tavasrész, ott is ezt eljátszotta, és ő ezt úgy hívja, azt hiszem, hogy rütyüzés. Tehát, hogy...
3: Anya, elmentem rütyüzni.
4: Igen, igen, igen. Hát tényleg különleges. Egyébként bármilyen hihetetlen, de van ilyen sporták, hogy jégmotor. Oroszországban ennek óriási hagyománya volt. Ugyanígy szöges gumikkal és salakmotorokkal mennek körbe-körbe, és úgy teszik meg a versenytávot, mint ami a salakmotor szabályoknál van. Hát Attila ezt megirigyelte, kipróbálta. Most már csak az a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb olyan hideg, hogy egyáltalán majd jég legyen a Bújtasi tavon.
3: Úgy nézem, hogy a héten még nem, a többit egyelőre nem látom.
4: Ennyi.
3: Igen, Laci, köszi a sporthíreket.
1: Ez volt a Keltető Sport
2: a Sunshine FM-en.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinoisi Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
2: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg. Na, George-ék megették a kapcsolókat.
1: Tehát ez a... De így hogy szállunk fel? De
2: igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így... De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag. Így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET-palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehér vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
1: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
2: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET-palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes dobozt izolál.
1: Akkor még maradt az alján egy kicsi.
2: Akkor van benne fehérje.
1: Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
2: Ugye itt vannak. Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
1: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Váci Zolinak a juice-ba, hogyha mondaná egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotó elemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Jön a család hétvégén. Egyenek mikroműanyagot.
2: Általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
1: Egy-két kólás flakont.
2: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
1: Pácba,
2: igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni.
1: Igen, de hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
2: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
1: Igen, és a kekszben lesz csomagolva nem ilyen fényes papír, hanem az egyik ilyen Szent Király lesz, a másikon mizse.
2: Hát amelyiknek éppen címkéje benne maradt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ők az a generáció, akik már nem gyerekek, akik már serdülnek, de már majdnem felnőttek, akik már elég bátrak ahhoz, hogy akár hülyeséget is csináljanak, mert azért a mai 16 éves az azt gondolom, hogy már benne van
2: a hülyeségben. Oké, sedd a szívedre a kezed, te milyen hülyeséget csináltál 16 évesen? Hát mi is csináltunk mindenfélét, amiről a szüleink nem is tudtak. Tehát ez a...
1: Az, nem tudom, nekem az veszélytelenebbnek tűnt annak idején. Mi nem voltunk ennyire veszélyesek önmagunkra.
2: Hát, vagy legalábbis mi így gondoltuk.
1: Vagy így.
2: Hát a címbarám, amikor tüzet rakott az erkélyen, mert szalonnát sütött, a másik, amikor mi légyírtós dobozokat robbantgattunk, mert rá volt írva, hogy tűz és robbanás veszélyes. Hát nyilván, hogy ki kell próbálni.
1: Mondjuk ti veszélyesebben éltetek, mint mi.
2: Hát ezért mondtam, hogy csináltunk annyi hülyeséget. Hát volt ismerősöm, aki már pedig azt mondta, hogy ő most átmegy a Tokaji vasúti hídon már akkor is, mert át fog menni, csak arra nem számolt, hogy jön a vonat. Mi meg ott álltunk, és így néztük, hogy aha, és akkor megúszta, túlélte. Tehát de mi is voltunk őrültek, meg csináltunk hülyeséget, csak mi ezt nem a Facebookról tanultuk.
1: Meg nem tudtátok ilyen... megmutatni videón ezeket.
2: Hát, igen. Hál' Istennek, mert jött volna még néhány követő, hogy ő is kipróbálja. Tehát mi
1: jó, hogy nem tartoztam a társaságotokban, mert én belehaltam volna.
2: Nem voltunk annyira rosszak. Mondjuk a kedvencem az volt, amikor a cimborám elvágta a kocsiba a benzinvezetéket. Pusztán azért, mert forgattunk egy kis filmet, és hát az lett volna, hogy Matuska Szilveszter felrobbantja az autót, de egy másik megakadályozza. Ugye Matuska Szilveszter volt, aki a Biatorbágyi hídat robbantgatta, és hát mi meg erről forgattunk egy kis filmet. Oda mentünk, rendesen az én autóm volt a donor autó, és megmutattam neki, hogy oda tesztünk egy ilyen kábel vezetéket, egy ilyen kamut, hogy ezt vág majd el, jó, oké. És akkor odajött, elvágta, elindultunk, mert én sem néztem meg utána, hogy nem azt vágta el. Elindultunk, aztán körülbelül 10 méter múlva, hátra mentem, ömlött a benzin. Te nagyon hülye, a benzinvezetéket vágtad el. Hát nekem vezeték volt.
1: Igen, mi meg azon háborogtunk itt, hogy az emberek magukat hideg vízzel öntik le, meg fahéjat esznek. Ti azért túltoltátok.
2: Persze, de hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél, össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk.
1: Mert az hajtani kellett volna.
2: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskó, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
1: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határ súrolja.
2: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévés munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint néz meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
1: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszahozná a katásadózást a Tisza kormány. Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állatjólétet. 21 gyanús ügyet tett közzé a kormány egy új internetes felületen. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszavezetné a katásadózást a Tisza kormány, és 2030 végére teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt. A tárcavezető szerint már dolgoznak egy egyszerűbb adózási forma kialakításán a kisvállalkozók számára. Közölte azt is, hogy a kormány első 100 napjában mintegy 400 milliárd forintot takarítottak meg, év végéig pedig további 300 milliárdos megtakarítással számolnak. A 2026-os hiánycélt 8,3-ról 7,5%-ra mérsékelték. Az új 2027-es költségvetést ősszel nyújtják majd be, ebben további szociális és adókedvezmények is megjelenhetnek. Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet is. Felülvizsgálják az ábrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket is. 51 korábban elbocsájtott katona jelentkezett arra, hogy ismét szolgálatba álljon a Magyar Honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a jelentkezők együttesen több száz évnyi katonai tapasztalattal rendelkeznek. A honvédség azok előtt nyitotta meg a visszatérés lehetőségét, akiket a korábbi fiatalítási hullámban bocsájtottak el. A visszavétel ugyanakkor nem automatikus. Minden jelentkezőnél külön vizsgálják az alkalmasságot, a korábbi szakmai tudást, valamint azt is, hogy az adott képzettségre jelenleg szükség van-e a honvédségnek. Miközben a Tisza párt több debreceni képviselője továbbra is élesen bírálja a CETL beruházását, a Tisza kormány alatt működő Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal megadta a gyár első ütemének használatba vételi engedélyét. A hatóság közben három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést, miután 9 dolgozónál fokozott nikkelterhelést mértek és munkavédelmi hiányosságokat is találtak. Ez azonban nem jelentette a teljes beruházás leállítását. A második használatba vételi kérelmet dokumentációs hiba miatt utasították el. A kormányhivatal döntése alapján tehát az első ütem a feltételek teljesítése után tovább haladhat a termelés előkészítése felé. Nyilvános, folyamatosan frissülő adatbázisban teszi közzé a kormány a minisztériumi átvilágítások nyomán tett feljelentéseki részleteit. Az új internetes felületen eddig 21 gyanús ügy szerepel, amelyek összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A közzétett adatok szerint 11 esetben a nyomozás is megkezdődött. A vizsgált összegek több mint a fele Exim Bankhoz kapcsolódó ügyletekhez köthető, az oldalon rövid ügyösszefoglalók, az érintett összegek és minisztériumok is megtekinthetők. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a feltüntetett összegek a nyomozások és a bírósági eljárások során még változhatnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma ismét nyárias napos idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkörül.

0: Ritmo.
1: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
2: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
1: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
3: Jó reggelt! 6 óra 10, készen álltok? Remélem, hogy így van, és Mara, te is?
4: Jó reggelt!
3: Itt vagy? Nagyon jó, jó reggelt! Rég találkoztunk, legalábbis így a mikrofonnál.
4: Pont ezen gondolkodtam.
3: Egyébként is itt... már állandóan Szabin vagy.
4: Nem is igaz, nem is igaz. Itt állítgattam össze-vissza a mikrofont, és azt mondom, hogy ültem itt eddig?
3: mert olyan más,
4: olyan
3: mi?
4: Régen volt, amit már.
3: Igen. Régen, mert hogy voltak a szabadságulások, volt a best of időszak, amikor reggel ugye mi is szabadságra voltunk, illetve a teljes reggeli stáb, illetve ezt követően jött a hosszú hétvége, itt az ünnepi hétvége, a mi születésnapunkkal, amely tényleg rendkívül jól sikerült, legalábbis aki eljött Nyíregyházára, Sóstóra, és őt velünk ünnepelt a Gardenbe, az szerintem jól járt, én úgy gondolom, de küldhettek élménybeszámolókat, sőt, már a posztot is láthatjátok, több etapban a fényképeket megkapjátok a közösségi felületeinken, és lehet oda a sajátokat is akár, ha volt.
4: Igen.
3: Hát ha voltak olyan állapotban az emberek, hogy
4: mondjuk ezt csináltak. Mondjuk gondolkodtam, igen, hogy vajon van-e olyan kép, ami vállalható.
3: A képeket viszont továbbra rakjuk majd, már jövő héttől is, hiszen az ünnepi évünk, a 25 éves ünnepi szülinapi évünk, ez tovább zajlik egészen év végéig, és várjuk majd a képeket tőletek is, ha vannak, kaptunk egyébként több képet.
4: Tényleg?
3: Igen, meg nekem is posztolták az én bejegyzésem alá is, azt hiszem.
4: Ez izgalmas, igen. Megnézem.
3: Úgyhogy ezt próbálunk minél több bört lehúzni erről a 25 évről, hogy mi tálaljuk felétek a képeket, ti pedig vissza.
4: Találkoztál olyan képpel, ami úgy már elfeledett számodra, hogy így meglepett, hogy ú, tényleg ez is.
3: Én már vagyok abban a korban, hogy már nagyon sok mindent elfelejtettem, és igyekeztem is elfelejteni, de vannak képek, igen. Vannak emberek is, akiket próbáltam elfelejteni. Szóval, de a kép az örök, és megmarad, gyerekek.
4: Hát na mindegy.
3: Jó, na viszont augusztus 28-a van, még augusztust tapossuk, ez augusztus utolsó pénteki napja. Ágoston névnap van, nekik boldog névnapot, és a születésnaposokat is nagy szeretettel köszöntjük. Pénteken csak a mai nap csak a gázolaj nagykereskedelmi ára módosul bruttó 6 forinttal, hogyha kíváncsiak vagytok az üzemanyag árakra, a benzinára pedig változatlan marad. Átlag árak 5,92 a benzin, és 6,81, jól elrugaszkodott a gázolaj.
4: Nagyon szomorú vagyok miatta.
3: Hát... az én dízelem az beteg most, úgyhogy...
4: Akkor te nem vagy
3: most, szomorú. Én most annyira nem, de lát, van elég baja.
4: Ez lenne a legkevesebb.
3: Igen, úgyhogy, de hát majd közel 100 forint literenként, azért az egy komoly érvágás, és hogyha azt nézed, akkor egy 60 literes tanknál 6000 forint, az már komoly érvágás.
4: Igen.
3: Abból már meg lehet ebédelni.
4: Kétszer. Ugye? Ha olyan helyre mész. Jó, nem megy mindenki kaviárt enni.
3: Nem eszek kaviárt.
4: Na
3: azt mondja, hogy vannak érdekességeink, amik ezen a napon történtek. Mara gerebjészte össze ezt nekünk, és nem így volt. Hát te gerebjészted össze, és
4: még fotókkal is alá. Pont viccesen hangzik, hogy a gerebjét használod, mikor ezzel a névvel csúfoltak amúgy általános iskolába.
3: Gerebje.
4: Gere.
3: Hát, de mi? Ja.
4: Hú, de most amúgy így ki is nyílt a bicska a zsebembe, pedig tudom, hogy nem úgy szántad, de ez így megmaradt.
3: Jézus Isten, de figyelj, ez nekem így nagyon erős hasonlat volt most, tehát hogy ne arra, hogy nem tudtam összerakni. Úgyhogy, ha a lelkedbe gázoltam, akkor a gerebjézést azt törlöm, még a kertészkedés szótáromból is, jó? A gerebjézést. Tényleg, gerelmara, és akkor gerebje.
4: Gyere-gerebje, meg gyere-gere, meg ilyenek. Aha, igen.
3: Aha.
4: Hát ezek
3: és ilyen. A tanárok, vagy a diákok?
4: Nem, ez diák volt.
3: Aha. Nekem is volt minden, a Béla helyett Bála, mert egyik legendás hírolvasónk, aki ugye ma már országos rádióban is nagyon komoly műsort vezet, Ortutai Dóri, és Dóri volt a műsorvezető társam, és akkor Balogh Béla helyett Balogh Bálát mondott egyszer, és akkor valahogy így rám ragadt a Bála név, aztán volt Bálna, meg is nagyon sok minden ilyen, meg Balaton, vagy tudom én,
4: gondolom, mondjuk még az mindig cukibb, mint egy gerebje. Na mindegy.
3: Na jó, szóval mi történt?
4: 1884-ben az világ egyik legkorábbi tornádó fotóját készítették el. Én erről
3: ezen
4: azért,
3: a napon?
4: Igen. Én az erről ugye készítettem ide neked egy kis képet, hogy ez
3: olyan, mint a rajzolták volna.
4: Jó, amúgy. Milyen fényképezőt vársz?
3: Hát igen, az gondolom az a kis pajtás gépnél is fejletlenebb. Ja, az, amiben bebújt lehet alá, tudod, és igen. Akkor úgy az állványos.
4: Igen, aha. Nagyon menő ahhoz képest, és ez az Egyesült Államokban, Dél-Dakota közelében történt.
3: Na, mit fedeztek fel? Mi ez? Enceladus?
4: Igen.
3: Igen?
4: És ez azért ez izgalmas, mi? Amúgy, ez a Szaturnusz egyik holdja, és jégpáncél alatt egy globális óceán rejtőzhet.
3: Aha.
4: Tehát az, amit ott látsz, szintén egy kép, ez szinte mint egy prezentációt ja, készítettem
3: ez
4: amúgy.
3: Ez csak egy ilyen feltételezés, hogy alatta egy óceán lett, be van fagyva a Szaturnusz egyik holdja. Aha, aha.
4: De
3: az Enceladus. Aha, jó, ez ki. 1789-ben már ezt felfedezték, gondolom távcsővel, nem űrhajóval. Igen, és magyar érdekesség is van, hiszen 1911-ben először repülték át a Balatont Lányi Antal pilóta augusztus 28-án 1911-ben elsőként repült át a Badacsony és Fonyót közötti területen. Hát az egy szép. És igen. Itt van egy kép, amit betettél, egy régi, amikor 1911-ben ő ment, meg utána itt van ugyanaz a légcsavar.
4: Igen, ez már amúgy ki van állítva, tehát ezt meg lehet tekinteni. Érdekesen néz ki ahhoz képest, szerintem.
3: Jó, és a világ első, ez is ilyen ezen a napon történt, uh-huh. 1888-ban, hogy a németországi Weislau-ban Bertha Benz, vagyis Karl Benz felesége, ugye, aki az első autóútjára indult, közben kifogyott az üzemanyag, és akkoriban még nem léteztek benzinkutak, ezért egy helyi gyógyszertárban állt meg, és a patikába ligroint, egy könnyű petróleum származékot vásárolt, és ezt tisztítószerként árulták, és ezzel tankolta meg az autót, és ment tovább, és 100 kilométert tett meg két fiával.
4: Igen.
3: Ráadásul Karl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jobb kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikázni 100 kilométerre.
4: De még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha. Elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Jó, tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány. A problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párjunkat, hogy úristen, ez történt, és igen. Mit csináljak?
3: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, vagy nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe. Meg ilyenek, nem?
4: Hát tehát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de...
3: Hogy... neked mi volt az ilyen, amit párodat, vagy valakit kellett hívni?
4: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
3: Hát az szerintem ez tök normális. Azért én is.
4: Sírva hívott Feri, tehát ugye hallott defektet kaptam, mert megint mennyibe fog kerülni.
3: Így van. Igen. Nem, meg amikor ő kap defektet, mert az már volt olyan, hogy ő kapott defektet, és akkor nekem kellett intézkedni. Itt a város közepén, pótkerék nélkül, stb.
4: Pótkerék mobil, gumiszerviz. Nélkül voltam én is. Uh-huh. Amúgy, mert hogy nincs az autóban, csak defektjavító. De belül négy helyen hasad ki, úgyhogy azt ne azon a defektjavító nem segít. És akkor nyilván jött a pánik, hogy ilyenkor mi van, itt vagyok a semmi közepén, na mindegy, tehát hogy teljes kétségbe.
3: Itt az a baj, hogy nagyon sok esetben már nincs, hogy mondjam neked, nincs nálad pótkerék. Tehát a legtöbb autóban már most nincs úgy pótkerék. Vannak ilyen defektjavítók, amiket nem tudsz vagy nem tudsz használni, mert hogy nem lehet. Tehát a gumis mondta, hogy ez felejtős. Tehát ezzel nem tudsz elmenni. Vagy, ha ezzel telefújod, akkor biztos a gumit dobod. Bármennyire uh-huh. is csak egy szeg volt benne. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy ezek nem... És én is egyszer gumi nélkül voltam, amikor póttak a tartalék gumi nélkül, mármint nem úgy gumi nélkül, hogy érted, szexben vagy valami. Láttam a szememben,
4: hogy másik.
3: Láttam a szememben, hogy kicsit aggályosan néztél rám. Hanem rendesen a gépjármű nem volt tartalék gumi, vagy nem volt nálam, és defektet kaptam egyik ilyen esős napon, vagy tizenvalány éve, és sose felejtem el, hogy nem állt meg nekem senki. Aztán rájöttem, hogy ugye edzésre jöttem, egy kapusznis felsőben voltam, és fekete, sötét idő, eső, hát mindenki szerintem azt hitte, hogy valami utonálló vagyok. Majd amikor a másik oldalon megláttam egy ugyancsak hasonló típusú járműbe ülni valakit, akkor oda mentem kopogtatni, és mutattam, hogy húzza már le az ajtót, az meg szerintem azt hitte, hogy én valami kéregető vagyok. Azonnal ránézett a mellette ülőre, és gáztatott, és elmentett.
4: Hát nem tudom, én olyan férfias dolognak tartom ezeket a problémákat, ahogy megoldjátok.
3: Igen, én nőként tetszik, amikor esik az eső, és oda megyek, és tekerem fel az autót az emelőt, és akkor feleve, igen, és csöpög a víz rajta, de ott állok egy szál pólóban.
4: És a végén úgy látod, ahogy hőssé válik, igen, a másik fél, hogy megmentetted az életem egy gumicserével.
3: Figyelj, inkor egy telefon, ilyen gumijavító, a mobil gumiszerviz.
4: De az kész. Is jó, tök mindegy, csak ne egy nőnek kelljen megoldani.
3: Ja, persze.
4: Tehát
3: persze.
4: Hogy mindegy, hogy mi van, de ilyenkor ott van a tudat, hogy na, a férfi megoldja.
3: Ja. Hát de nem én, de megoldom. Nem, de volt már ilyen. Vagy amikor most legutóbb, például ez most karácsonykor volt, hóláncot kellett rakni. Na, az is férfias.
4: És azt te raktad fel?
3: Hát igen, meg a fiaim. Tehát ilyen vegyesbe, de igen. Egyébként meg jött megállt egy srác, és akkor ő segített nekünk még.
4: Nem is tudom, ki mesélte, lehet, hogy Vivi volt, hogy mesélte, hogy van valami könnyen felszerelhető ilyen hóláncos tusz, vagy nem is
3: igen,
4: tudom.
3: Igen,
4: ilyen,
3: igen.
4: Ami amit amúgy oldalra, nem is olyan könnyű. Igen. Tehát, hogy azt mondják rá, hogy könnyű, de nem.
3: Van most már többféle, amit rá lehet tenni, és könnyebb rácsatolni oldalról, de tehát nem kell bele, hogy előre még egy picit ráhúzod, és úgy, hanem így oldalról rácsatolod, és akkor utána már, ahogy megmozdul, már szépen ráhúzza. Na mindegy, ez is egy külön szakma, de jön majd a tél, és akkor erről is beszélünk. Most viszont az időjárás annyit, mert már túlbeszéltük, hogy 1950-ben volt időjárási rekord negatív értelemben zabar településen, 1,7 fok volt ezen a napon, és a legmeregebb 2012-ben Csongrádon mérték, Magyarországon 39,8 fok volt ezen a napon. Most a kettő között lesz ez valahol, hiszen 28 fokra lehet számítani a mai nap, és 13-ra ébredtünk, ami nagyon hűvös, úgyhogy remélem, hogy kaptatok magatokra valakit. Igen, ha így korán indultok, és 32 fok lesz holnap és holnap után is, tehát a szombat-vasárnap igazi meleg kánikulai nap lesz. Legyen ez így, jön a Last Frequencies dala, már is ezzel kezdjük a jó zenék sorozatát.

0: Éjjel nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója.
2: Hi, I'm Miley Cyrus,
1: ez
2: and this is
1: a Sunshine FM.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Új tagokat neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapbizottságába. Uniós forrásból támogatják a rászoruló családok iskolakezdését. A hónap végén megszűnik jelenlegi formájában az MMCC és két alapítvány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Három új tagot neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapbizottságába. Ottannát, Sasvári Editet és Mácsai Pált. Tar Zoltán kulturális miniszter közlése szerint a testület már meg is tartotta első ülését. A 9. tagot szeptember 7-ig jelöli ki a szakmai szervezet. A bizottság több mint 4 milliárd forintos közös jogkezelőtől érkezett támogatási keretről is döntött. A tervek szerint visszaállítják az állandó kollégiumok szerepét, a jelenlegi 25%-os egyedi miniszteri keretet pedig jövő 5%-ra csökkentik. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az elsőtől 8. évfolyamos diákokig kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyermekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén 100 ezer forintba is kerülhet. Országos hatáskörű állatjóléti hatóságot hoz létre a kormány, és önálló az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság is feláll. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter szerint az új hatóság feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és szükség esetén a hatósági intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik azt is, mely állatmenhelyeknek és állatvédő szervezeteknek van a legnagyobb szükségük támogatásra. A minisztérium az átalakítás részleteiről állatvédő civil szervezetekkel egyeztet, és további szereplők bevonását is tervezi. Több fontos jogvesztő határidő is közeledik a gazdálkodók számára. Augusztus 31-ig jelenthetik be az aszálykárt azok, akik tavasszal szemes kukoricát vetettek, de a termést az időjárás miatt végül silóként takarítják be. Szeptember 7-ig előleg kérhető a tavaszi fagykár, illetve a június 15-ig bekövetkezett jégesők után hektáronként akár 100 ezer forint értékben is. Szeptember 30-a a kárenyhítési hozzájárulás befizetésének és az aszálykár bejelentésének is kiemelt határideje. Fontos, hogy a hozzájárulásnak eddigre már jóvá kell íródnia a kincstár számláján. A kárenyhítési elszámolást novemberben külön kell benyújtani. Augusztus 31-től jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány különleges közfeladat ellátó státusza, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, miközben az érintett szervezetek más formában tovább működhetnek. A Batthyány Lajos Alapítvány feladatait több minisztérium is átveszi. Magyar Péter közlése szerint az oktatási, kutatási, klímavédelmi és kulturális programokat továbbra is folytatják, miközben az alapítványokhoz korábban kiszervezett állami feladatok és vagyon egy részét visszaveszik állami kezelésbe.

0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma ismét nyárias napos idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: hozzá. Megtetted az első lépést a sikerhez vezető úton.
1: Most már ideje jól is érezned magad.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na kezdjük gyors úti információkkal, és utána természetesen bulvározunk is egy picit, mert hogy útfelújítási munkálatok, kezdjük Nyíregyházával, hiszen két vétel körzetünket gyorsan feltérképezzük Nyíregyházat és Debrecent. Útfelújítási munkálatok miatt ugye még forgalomkorlátozás még mindig van a Vasvári Pál utcán Nyíregyházán, a Dob utca térségében, és jelzőrök irányítják továbbra is a forgalmat. Közmű fedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es főút Nyíregyházi Kert utcai szakaszán, ezért útszükületre és sávlezárásra is kell számítani. Tokaji úton lakott területen belül sebességkorlátozás, és a Gém utcán is forgalomkorlátozás, Nagykáló Nyíregyháza között pedig szintén számíthatnak, akik arra haladnak forgalomkorlátozásra. Aztán egy mai napra vonatkozó nagyon fontos felhívás: a Ferenc körúton burkolatjavítási munkálatok Nyíregyházán a Pazonyi tér irányából, a Sóstói út irányába 16 óráig, tehát burkolatjavítás a Ferenc körúton, erre készüljetek. A debreceni még útburkolatot festenek szintén a mai
3: egész
2: nap
3: folyamán. Nap a városban.
2: Így van, a városban, Nyíregyházán. Aztán Debrecenben a Pesti utcán továbbra is útfelbontás, a belső sávé részét felbontották, ott is 30 km/h sebességkorlátozásra lehet számítani, a Csigekert utcától a Bem térig pedig még mindig tartanak a munkálatok, erre is készüljön mindenki. A Mikepécsi út homokkerti felüljáró előtti részen pedig még tartanak a sávlezárások. Jó, sok felújítás van, a debreceni Füredi út még mindig felújítás alatt, úgyhogy figyeljetek és óvatosan közlekedjetek Debrecenben is, Nyíregyházan is, és a két város között is. Mi itt a régiós hírekkel folyamatosan jövünk, és segítünk benneteket. Ha pedig útinformációtok van, bármi, amit ti tapasztaltok, és úgy gondoljátok, hogy a többi közlekedőnek is ez nagyon fontos, akkor 0620 316 3000. No, hát nem tudom, nőlétedre, mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
3: Szerintem nagyon mókás.
2: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz, szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
3: Pedig annyira fasza.
2: Igen. Igen, mert hogy egy péniszre emlékeztette az embereket, és egy országos gúny tárgya lett ez, és az alpolgármester elismert a hibát, és ő is poénkodott ezen egy picit, amikor legalábbis az interjút láttam vele a televízióban, ahol hát elmondta, hogy hát ők nem ennek szánták, és nem is ezt látták bele, hanem ugye egy sisakos madár, amit egy AI generált kép volt, és ebből faragta meg egy másik polgármester, másik település polgármestere, teljesen ingyen egyébként. Tehát ez egy hobbi faragott pénisz volt. Például.
3: Na milyen cuki. Na, pedig én szomorú vagyok, hogy eltávolították. Én életcélú tűztem ki, hogy én ott csinálok egy selfit.
2: Aha.
3: És így már nem.
2: Igen, a Dunántúlon van, Devecser amúgy. Tehát
3: megérte volna.
2: Igen, megérte volna a kirándulást.
3: A sisakos madárért.
2: Persze, a sisakos péniszre. Figyelj csak, egyébként csak úgy a párod most itthon van, ugye elmondám neked, hogy készítsetek ilyen képet. Lennének ötleteim, hogy hogyan tudnád ezt reprodukálni fotóban. Jó, érted?
3: Kezem lenne az árnyék.
2: Igen,
3: sisakos
2: például.
3: Sisakos szárnyas madár. Azóta úgy hívjuk.
2: Sisakos szárnyas madár?
3: Persze.
2: Jó, hát az alpolgármester azt mondta, hogy vállalja a felelősséget, és az eredeti szándékról azt írja, hogy az emlékmű eredeti célja a történelem, a magyar sors, és a nemzeti emlékezet kifejezése volt.
3: Egyébként majdnem tényleg sikerült.
2: Faszán sikerült.
3: De ez fasza lett.
2: Na jó, szóval, hogy egy nem tudom, hogy hogyan, valahogy szerintem egyébként egy ilyen szárnyas pénisz is valahogy összefűzhető, nem?
3: Na erre
2: hogy az emlékmű eredeti célja, hogy a történelem, a magyar sors. Hát a magyar sors.
3: Mert nyitott
2: hogy nem, hanem mi magyarok mindig mentünk azután. Nem? Tehát, hogy az összes magyar uralkodó, király, stb. Esetleg ment a pénisze után, és akkor ez vesztét okozta a magyarságnak. Tehát, hogy lehet ilyen.
3: Szeretném, hogy te legyél a töri tanára, amúgy, mert nagyon tetszik ez a felvezetés.
2: Ezt összehoznánk. És hogy igen, az is sokszor, hogy rossz végén voltunk, vagy valami. És akkor ez is benne van. Most a nemzeti emlékezet kifejezése, ez azért nem valahogy nem ér össze. Tehát ott valahol más sánt itt tényleg a történet. Jó, én azt gondolom, hogy el kell fogadni a kritikát, és jól léptek amúgy az alpolgármester, mondta, hogy ők lebontották, hibázni azt szokott, azt mondta, aki tesz valamit, és én azok közé tartozom, úgyhogy nem fogok elbújni, és azt sem fogom állítani, hogy a tervezés pillanatában mi tényleg erre gondoltunk, hogy elkészült az első szárnyas fallosza a történelmnek. Egy biztos, ez most így vonul be a történelem könyvekbe, jó? Az első magyar szárnyas fallosz.
3: Zseniális szerintem.
2: Én írnék róla valami ilyen mondát, vagy valamit, hogy azért ennek legyen egy története.
3: A devecseri szárnyas fallosz.
2: Igen, amelyen még Attila, a hunok királya, amikor bejött, és mellette jelképe volt a szárnyas fallosz, amely a törzsi, nem tudom már, fenntartásnak a jele volt, és ezt hozták magyarok, és azt gondolták, a szárnyas fallosz itt, eltűnt, és akkor ezáltal tudta Attila, hogy itt kell letelepedni. Érted? Itt fog majd, illetve Árpádhoz átkerült is, vagy nem tudom, és valahogy ezt összehoznám egy ilyen mondába. És akkor Árpád azt mondta, hogy itt. Érted?
3: Én tudod, mire lennék kíváncsi, amikor mondjuk a család elmegy megnézni az új
2: ez
3: szobrot.
2: Attila falosza volt. És Árpád hozta be.
3: De ezt így látod magad előtt, megy a kis család augusztus 20-án.
2: Igen?
3: Megnézik a szobrocskát, kislányki. Apa, mi ez? Hát. ez egy sisakos madár.
2: Igen, a szárnyas. Jó, apa, mert úgy néz ki, mint egy fallosz.
3: Amúgy igen. Apa, nekem ez más hasonlít. De akkor jó, legyen a sisakos madár.
2: A te fürdőkádban láttam a sisakos falloszodat, ugye?
3: És azóta így hívja, tudod? Az is sisakos madár, apa?
2: Na jó, szóval lehetne ebből, vagy lehetne ezt tovább fűzni és tovább vinni. Mindenki gondoljon bele, amit akar. Egyébként egy ilyen, én nem bontottam volna el, tényleg oda tettem volna nagyba, hogy egy sisakos madár. Bármit láttok, ez egy sisakos madár.
3: Egyébként lehetett volna ezt tovább poénkodni. És
2: akkor tényleg sokan elmentek volna megnézni, lett volna egy kis idegenforgalom Devecserben. Jó, de nem keverendő a Demecserrel, amely itt van, de most a Demecserieknek adtunk ötletet, jó?
3: És meg is csinálják.
2: Hogy most már mit csináljanak?
3: Volt, aki felháborodott és ott élő, és azt mondta, hogy gúnytűznek így a városból. Lehet, hogy ott élőként másképp gondolkodnak, bár nem hiszem, mert nekünk ez nagyon tetszik.
2: Na jó, természetesen, hogyha van hozzászólásatok, tegyétek meg ezt 0620 316 3000, ugyanide várjuk a közlekedési információkat is, és bármilyen érdekességet láttok az utakon, vagy fennakadást osszátok meg velünk, ezt kérjük tőlek. Teket kimondhatatlan nevű előadó és kimondhatatlan nevű dal címje.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát erről nem győzünk eleget beszélni.

0: Én, hogy a Diószegi úton a megváltozott sebesség határa, nagyon figyeljünk oda, mert most már elfogyott a tőlem, és mérik a sebességeknek a betartását, tehát 50 km/h sebességet helyeztek ki. Ami reggelre átváltozott a belváros területén, a Dózsa-György-Tömaszman kereszteződésében egyenesen nem tudjuk tovább folytatni az utunkat az aszfaltozási munkálatok miatt, de ez jellemző a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig szintén munkagépek dolgoznak, megátoljuk az embereknek a munkáját. Tehát figyeljünk egymásra, hogy ne kelljen balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szeptembertől könnyítést kaphatnak a bajba került gazdálkodók. Gyorsulhat a vonatközlekedés Debrecen felé, sorra szüntetik meg a lassú jeleket. Regionális fórum sorozat indul a szakképzés jövőjéről. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 1-től önkéntes tőketörlesztési moratórium nyílik meg a nehéz helyzetbe került agrárvállalkozások előtt. A konstrukció 2027 végéig adhat könnyítést, de csak a tőketörlesztést függesztheti fel, a kamatokat továbbra is fizetni kell. A program mintegy 500 milliárd forintos hitelállományt érinthet, a részvétel azonban nem automatikus. A vállalkozásoknak külön kell jelentkezniük, és a bankok saját szempontjaik alapján döntik el, ki számít rászorulónak. Bolcs agrárminiszter szerint a cél az, hogy az asszály és a romló gazdasági környezet miatt veszélybe került vállalkozások talpon maradjanak, mert tömeges kiesésük már az ország élelmiszer önellátását is veszélyeztetheti. Mintegy 9 milliárd forintos átépítés kezdődött az Ecopro BM debreceni akkumulátoripari üzemében. A dél-koreai vállalat a jelenlegi gyártósort úgy alakítja át, hogy az NCA katodanyagok mellett magas nikkel tartalmú NCM anyagokat is elő tudjon állítani, elsősorban prémium elektromos autókhoz. Az új rendszer a tervek szerint 2027 végétől szolgálhatja ki az európai megrendelőket. A debreceni üzem teljes éves kapacitását 54 ezer tonnára tervezik, ami a cég számításai szerint mintegy 600 ezer elektromos autó akkumulátorához lehet elegendő. Az első gyártósoron júniusban indult el a kereskedelmi termelés, a második sor beindítását pedig szeptemberre tervezik. Gyorsulhat és kiszámíthatóbbá válhat a vonatközlekedés Debrecen felé, folytatódik ugyanis a lassú jelek megszüntetése a Budapest-Cegléde-Záhony-Debrecen fővonalon. Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között sín és ágyazat cserét végeznek, így ismét 120 km/órás sebesség válhat lehetővé. Kisvárdán pedig szeptember 7-ig újítanak fel egy vasúti átjárót, ahol szintén visszaállhat a 120-as pálya sebesség. A munkák miatt átmenetileg néhány perces menetrendi változások lehetnek, többek között a Civis Interrégiók, valamint a Nyírség és Napfény Intercity esetében. 50 km/h sebességkorlátozást vezettek be a külső Diószegi úton. Az új szabály a város lakott területének határa és a Kócos horgásztó közötti sűrűn beépített szakaszt érinti. A Magyar Közút közlése szerint a szigorításról baleseti adatok, valamint önkormányzati és lakossági jelzések alapján döntöttek a rendőrség és a tömegközlekedési szolgáltató bevonásával. A cél a közlekedésbiztonság javítása és a kockázatok csökkentése. A közútkezelő most arra kéri az autósokat, hogy ne megszokásból vezessenek. Szakképzési párbeszéd címmel regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel, összesen 13 helyszínen. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium célja, hogy közvetlenül megismerje a szakképzésben dolgozók tapasztalatait, javaslatait és a rendszer problémáit. A tárca közlése szerint az elmúlt közel 100 napban már összeállították a legfontosabb strukturális gondok térképét, most pedig közös megoldási javaslatokat dolgoznának ki a résztvevőkkel. Egy-egy fórumon 30-an vehetnek részt, további 5 szakember váró listára kerülhet. Jelentkezni szeptember 3-áig lehet előzetes regisztrációval.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, szép napot kívánunk, 7 óra 11 perc van, és jó utat az úton lévőknek, hogyha van információtok 0620 316 3000, ez az SMS és Viber szám, és ugye nekünk pedig van témánk, hiszen majd ugye arról kérdezzük a hallgatóinkat, és már kint van Facebookon, hogy vajon mi a legnagyobb problémája most a szülőknek adott esetben az iskola kezdéssel. Tehát mi a legnagyobb problémátok, kedves szülők, az iskola kezdéssel? Írjátok le nekünk. Egyik ilyen problémát én azt gondolom, hogy általános, hogy ilyenkor meg kell vásárolni az írószereket, a füzeteket, tankönyveket, vagy kiegészítő dolgokat, akár iskolatáskát, hát köpeny már nincs, régen mondtuk ezt, hogy köpeny, tehát már nem voltál köpenyes.
2: Nem.
1: Na igen, én még köpenyes voltam, de hogy nagyon sok mindent kellett annó is venni, és most is azért kapnak iskola kezdési támogatást a családok, úgyhogy szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, hogy mire költik, mennyit, ugye kijönnek-e annyi pénzből, mint az elmúlt években, vagy nem. Ugye? Na, hát ezt próbáljuk meg megvizsgálni, és hívtunk szakértőt is, mert hogy a vonalban az Idenpapír vezetője, a Turcsán Mihály. Jó reggelt, szia Misi!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: No, hát örülünk, hogy ilyen korán rendelkezésünkre álltál, még nem vagytok nyitva, de azért megvan a tapasztalat azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk nálatok, vagy az elmúlt években így a szakmában, hogy mennyire lett ez keményebb, erősebb, nagyobb igények vannak, vagy ugyanazokat kell minden iskola kezdésre hozni, nem változott semmi, és ugyanaz van, mint 5 évvel ezelőtt.
3: Hát a változás az folyamatos a mi szakmánkban is, a trendeket követnünk kell. Vannak örök klasszikusok, amik soha nem fognak kimenni, például iskolatáskák tekintetében a divatból, és vannak a mindig aktuális új mesefigurák, amire nekünk is napra készen kell lenni.
1: De várja, még ez a kockás iskolatáska, ez még létezik? Ez a vegyelt?
3: Hát, a kockás iskolatáska még létezik, de már annyira nagy igény nincsen rá.
1: Nem menő.
3: Nem menő, és bár én nekem is van két iskoláskorú gyermekem, én jobban preferálnám azt, mert ezek a menő hátizsákok szerintem nem igazán kisgyereknek a hátára való, főleg amikor rárakjuk, rápróbáljuk a kedves leendő tulajdonossal a táskát, és a táska majdnem nagyobb, mint a gyermek. és ugye azért azokban van 10-15 kiló.
1: És ezt meg is kell tölteni, megtöltik. Igen.
3: Meg kell tölteni, szóval ilyen tekintetben rengeteget változott az elmúlt 10-15 évben a világ.
1: No, hát azért az a táska, ha már táskánál járunk, az még divatos, amikor az én kislányom, vagy hát a lányom még kislány volt, és mondjuk úgy, hogy olyan kisiskolás, akkor bejött ez a, és ez sokat segített amúgy, tudod, amit húzni is lehetett, mint egy ilyen bőröndöt, hogy volt egy ilyen, és amúgy háti táska volt, de ki lehetett húzni. Van még ilyen, vagy ez divatos?
3: Van.
1: Hát én ajánlom a szülőt.
3: Valaki ésszel vásárol, most ezzel senkit nem akarok megbántani, ez mondjuk a jobbik, amiről te is beszéltél, de nagyon megyünk a divat után, és ezek a aktuális kepibarás, pókemberes, barbis, Harry Potteres táskák, ezek mind-mind hátizsákok, és ezt a divattrendet követik a szülők is, és a gyermekek is.
1: Tehát inkább a hátizsák az, ami
3: ilyen örök
1: darab, és ez még mindig van. Na most, hogyha valaki...
3: Szerintem soha nem fog kimenni a divatból.
1: Bontsuk szét azért. Vannak ugye a kisiskolások, ezek az általános iskola, főleg alsó tagozat, illetve maximum ilyen ötödikig. Meg vannak azok, akik már nagyobbak, mondjuk általános iskolában is végzős korabeliek, illetve már a középiskolások. Hát azért középiskolában gondolom ez már nem annyira dívik, hogy valaki felkap valamilyen sima hátizsákot, vagy táskát,
3: van,
1: és már ott nincsenek trendek?
3: Márkákra, most márkát nem akarok mondani, aha, mert rádió műsorban vagyunk, aha, ott a márkák preferálnak, azok, amik elrabolják.
1: A pipás az örök darab, mi?
3: Azok. Hát igen, meg még sorolhatnánk egy-két ilyen márkát. Igen, az örök darab, erre megint csak azt tudom mondani, hogy nem fog kimenni a divatból. A kisebb gyermekeknél megmondom a mese. Tehát a mesefigurák, az év aktuális mesefigurák, azok hódítanak. Tehát sokszor hiába mondjuk, hogy vannak olyan hátizsákok, aminek a kiképzése olyan, hogy gerinckimélő. Ha nem az a mesefigura van rajta, akkor nem kell a gyereknek, és a szülő pedig megy a gyermek után.
1: No, hát hogyha el kell, és így elkönyvtettük a két csoportot, akkor mondjuk iskola kezdésnél, mondjuk egy kisiskolás most, manapság mennyi pénzt költ, vagy kell költeni a szüleinek, nem a gyereknek, ugye, az iskola kezdésre. És itt bele a füzetet, ahhoz, hogy legyen törzője, vonalzója, toltartója, minden órára megfelelő füzet, úgyhogy, hogy táska, nem tudom még mik vannak most, ami most divat. Radír, ez az.
3: Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon szerény tapasztalat, hogyha ha tényleg nem a legdrágábbakat válogatják össze, hanem egy jó erős középkategóriát, akkor egy ilyen bruttó 40-50 ezer forint táskát, tehát ceruzától a táskáig bezárólag minden benne van.
1: Aha, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan 40-50 ezerből már el lehet indítani a gyereket.
3: Így van, így van, így van. Persze mindig lesznek utána tanárnéknek külön kérései, tehát ez azért a rutinos szülők már azért tisztában vannak vele, hogy kapják a kis listákat szeptember első napjaiban, heteiben a diákok, mert külön márkára bontott kérései is vannak azért a tanárnőknek.
1: Ez drágább lehet, hogyha idősebb a gyerek, vagy inkább olcsóbb?
3: A drágább.
1: Hát, hogy több minden kell, vagy kevesebb?
3: Ahogy nő a gyerek, kevesebb tanszerre van szükség, viszont akkor már megkövetelik az iskolába. De mondjuk ez a megkövetelik, ez igaz az alsóba is, tehát a minőséget próbálják megkövetelni a pedagógusok, csak sok esetben ez a szülő pénztárcájával nem.
2: Igen, ezt én is tapasztaltam már a környezetemben, hogy ki volt követelve, hogy igenis ez és ez kell a gyerekeknek, és ott, ahol a szülőnek három általános iskolás gyermeke van, ott azért már zsebbenyúlós történet ez.
1: De mi ez például? Mi az, amit így meg lehet követni?
2: Ceruzák, színes ceruzák. Nem mindegy, hogy milyen minőség, hogy milyen márkát veszel.
1: Ja.
3: De még a füzeteket is megkövetelik, mert nagyon sok multiban nevetséges áron vannak füzetek, és bizony tapasztaljuk évek óta, hogy bejönnek a szülők és mondják, hogy megvásárolták, de a tanárnének ez nem jó, mert túl vékony alapja, átüt, átlukad, nem lehet benne normálisan dolgozni.
1: Tehát, hogy végül is ez nektek, akik végül is szaküzletek, azoknak ez jó, én azt gondolom, mert ez egy jó reklám, ha mondjuk a multikban rossz a minősége a tucat terméknek, nem? Tehát ez jó. Csak ez drágább. És ez gondolom,
3: de az a probléma, hogy ez már legalább egy ilyen 15 éves tendencia, és semmit nem változik. Tehát folyamatosan elmennek megvinni az olcsóbb minőséget, amit én valahol megértek, mert pénzből él mindenki, de a végén meg kell venni a jó minőséget is, és hogyha összeadjuk, hogy akkor lehet elég lett volna megvenni rögtön egy kicsit jobb minőségűt, mert akkor csak egyszer kell volna fizetni a kedves ügyfélnek.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek, hogy elinduljon a suliba, ha a tanszerekre, táskára, ilyenekre, beszámolom 40-50 ezer forintból.
3: Van-e
1: olyan változás, azért nektek már így a család elég régen ugye ebben a szakmában mozog.
3: Így
1: és
3: van,
1: hogy látjátok, hogy mondjuk nagyon rossz irányba megy esetleg, akár az iskola kér olyan dolgokat, vagy olyan, a gyerekek kívánnak olyan dolgokat, és mennek olyan irányba, ami esetleg negatív, vagy rossz, vagy nagyon nehéz kivitelezni, és nektek mondjuk hozzáigazodni?
3: Hát leginkább a Facebook, TikTok tele van hirdetésekkel, amiről beszélgettük egy pár perccel ezelőtt, ezek a különböző mesefigurák. Nagyon sok esetben, tehát vannak levédett gyártók, akik normális minőséget prezentálnak, most itt nem akarok mondani gyártót, meg vannak, még egyszer visszakanyarodnék az olcsó silány kínai minőségekre, nagyon megy ebbe az irányba a trend. Mennyiséget gyártanak, nem minőséget, és sok esetben a kukába landolnak ezek a termékek.
1: Oké, tehát akkor azt el lehet mondani, hogy ami a ti szakmátokban a legnagyobb nehézség az, hogy ti nyilván normál, milyen szaküzlet vagytok, normális minőségi, normális forgalmazóktól vásároltok termékeket. És közben pedig, ugye, ahogy ez az állandó, egyébként ez az online vásárlás, ez most már akkora, hogy mondjam, divat, hogy igen, az emberek már nem akarnak időt fordítani a vásárlásra, pedig azért valljuk be őszintén, hogy nekem minden gyermek, amikor kezdődött az iskola, könyörgött, hogy menjünk már írószerboltba, és válasszuk ki. Annak van egy hangulata, nem? Tehát amikor bemegy az írószerbe, és akkor olyan jó illat van, ez a papír illat, és minden olyan friss, minden olyan jól néz ki, színes. Nekem mindig bejött egyébként.
2: Nagyon szerettem én is.
1: Igen.
3: Tehát, egyrészt van egy hangulata, elnézést, hogy szabadba vágok, másrészt ezekben a szaküzletekben, akár még be a városba, szakemberek vannak. Aha. Tudnak segíteni. Nagyon sok esetben a szülők elmennek a multiba, belapátolják a kis kosarukba a termékeket, és nagyon sokszor azzal is szembesülünk, hogy nem azt tették meg, ami kellett volna. Aha.
1: Vagy rányomnak a munkahelyen gyorsan az online rendelésre, ó kislányom, kisfiam, meg is jön, mire kezdődik az iskola, megjön, és
2: ez tök érdekes amúgy, mert nálunk ez egy rituálé volt, hogy mi anyával elmentünk a írószerbe.
1: Tehát, hogy ez lehet egy rituálé, és a gyerek is úgy készül rá.
2: Viszont itt merül fel egy kérdés bennem, hogy ilyenkor a szülőt mennyire befolyásolja a gyerek? Tehát, hogy mit vegyem meg, és mit nem?
1: Na, tényleg, Misi, ez egy érdekes kérdés lehet, még így gyorsan a végére, hogy a szülő mennyire próbál a gyerekre, nyilván a pénztárcájához igazodva, hatni, amikor a gyereknek ugye az nem érzékeli, hogy most neki ez a színes ceruza kell, vagy ez az óriási filctól készlet, és közben anyu pedig azt mondja, hát erre most nincs keret.
3: Ez két részre osztható. Vannak azok a szülők, akik tudatosan vásárolnak, és vannak azok a szülők, akik sodródnak és mennek a gyermek után.
1: Aha. Tehát azért kell, hogy a gyereket terelgessük.
3: Hát hogyne.
1: És persze, közben persze, szakemberrel persze kommunikáljunk.
3: Hát természetesen.
1: No, hát köszönjük szépen az értékes információkat az iskola kezdésről, Misi, és szép napot kívánunk neked. Az IDEM papír vezetőjét, Túlcsem Jájt hallottátok, aki segítségünkre volt az iskola kezdésnél, a tanszervásárlásnál és az ehhez kapcsolódó dolgok, táska például megvásárlásánál, mennyit is és hogyan kell költeni, és mi a trend. Köszönjük szépen, Misi, szép napot neked, szia.
3: Köszönöm,
1: szia,
3: hogy hívtatok, szép napot nektek.
1: Szia. Na, ti pedig, kedves hallgatók, szóljatok hozzá a témánkhoz. A téma ott, ha nem is az utcán hever, de a Facebook oldalunkon már ott van, és pöttyintsetek oda, kommenteljetek, hogy vajon egy szülőnek mi a legnagyobb problémája az iskola kezdéssel. Hát ez sokféleképpen lehet érteni, és itt nem csak a tanszervásárlásra gondolunk, minden másra, úgyhogy kezdjétek el ezt önteni ránk, mi pedig majd megosztjuk a többiekkel, mindig jópofa hozzászólások jönnek, és jutalmazunk is egy hozzászólót, egy Cinema City páros módon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megszületett az új rekord a tiszai és bodrogi petkupán. A jövőben nem elvezetnék, hanem megtartanák a vizet a tájban. Horkolás, kutyaszőrés, megfázás miatt is riasztották már a mentőket. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Rekord mennyiségű, összesen több mint 18 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a 7. bodrogi és a 14. tiszai petkupa résztvevői. Az augusztus 15 és 23-a között Olaszliszka és Tiszalök között megrendezett versenyen 12 csapat dolgozott a folyók és az ártéri területek megtisztításán. A bodrogon 3 nap alatt 9,5 tonna, a Tiszán további 9 tonna hulladékot szedtek össze. Az idei eredmény meghaladta a 2024-es 17,5 tonnás rekordot. A szervezők szerint az adatok azt mutatják, hogy az ártéri erdőkben továbbra is jelentős mennyiségű, akár évtizedek óta felhalmozódott hulladék található. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely alapjaiban átalakítja a hazai vízügyi és agrártámogatási rendszert. A legfontosabb változás, hogy a lehulló csapadékot és a folyók többletvizét a jövőben nem minél gyorsabban vezetnék el, hanem lehetőség szerint a tájban és a talajban tartanák. Ennek érdekében mezőgazdasági területeket is bevonhatnak az időszakos víztározásba, módosíthatják a támogatási rendszert és szigoríthatják a vízkivételek ellenőrzését. Az Alföldön a becslések szerint nagyobb árvizek idején akár 2-4 milliárd köbméter vizet is vissza lehetne tartani. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete, a nettó átlag pedig 529.700 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bérek 7,1, ha a nettó keresetek 9,4%-kal nőttek egy év alatt, miközben a reál kereset 7,6%-kal emelkedett. A bruttó medián kereset 617.900, a nettó medián pedig 438.000 forint volt. A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedéséhez a családi, illetve az anyákat érintő adókedvezmények bővítése is hozzájárult. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni a 2026-os őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az október 12-én kezdődő vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az írásbeliket október 12 és 22 között rendezik, az emelt szintű szóbelik november 5 és 9-e, a középszintű szóbelik pedig november 16 és 20-a között lesznek. A kijelölt vizsgahelyek listája és a jelentkezés részletei az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el. Letört műköröm, horkoló szomszéd és megfázás miatt is hívták már a mentőket. A Magyarországi Mentő Dolgozók Szövetsége szerint komoly problémát jelentenek az indokolatlan riasztások hazánkban. A szervezet több valós esetet is összegyűjtött. Volt, aki egy elállt lábujjvérzés, egy apró lila folt vagy 3 éve fennálló lábfájdalom miatt kért mentőt. Egy 16 éves fiatal pedig a kissé letört vérző műkörme miatt telefonált. A szövetség hangsúlyozza, az ilyen riasztások feleslegesen kötik le a mentős egységeket, és valódi életveszély esetén akár a kiérkezési időt is ronthatják.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 388, az euró pedig 364 forint. Az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 313 forintot kell fizetni. Ma ismét nyárias napos idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en. Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

vagy, a dugóban arra szólsz. Idegeskedés helyett inkább hallgasd a keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine FM-en.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na remélem készen álltok, megérkezett Dankó Laci, jó reggelt.
3: Szia. És sokalom, sziasztok.
2: 7 óra 42 van, és hát elég morcos Laci, most mintha a fogát húznák.
3: Igen, lehet, hogy az lesz. Igen, igen,
2: egy fáj kicsit. Fogad?
3: Elkezdett fájni. És
2: az... De mi kiesett, a tömés vagy valami?
3: No, hát egy tömés, igen, kiesett, aztán vetömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni. Már előtte éreztem azt, hogy mikor hideget ittam, akkor
2: ja, hogy te azonnal... már most egy ideje a tömés nélkül vagy.
3: Nem, bent van a tömés. Ja, és pont ezért dühít, hogy mi a bánat kezdődött. Bár mondta akkor a fogorvos, hogy akkora már a lyuk, meg ilyesmi, hogy nem biztos, hogy
2: aláromlott.
3: Lesz.
2: Hát igen.
3: Nem értek
2: hozzá.
3: Ez
2: azt mondják, aláromlik, ezt úgy szokták hívni. De még mindig jobban jártam, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, hogy ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, mi? És hát a leghátsó fogom egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
3: És hova megettem? Tűnt?
2: Hát honnan tudjam?
4: Na, azóta is keresik.
2: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami kajálásnál.
4: Azért amikor már elhagyod a tömésedet.
2: Akkor kiesik a tömés sikerül. A szádból.
3: Másnaposok? Nézd meg, tetoválásod nincs, ha nem húztad neki valamelyik első fogadat.
4: De mellé is elettek.
2: Tehát, hogy képzeld el, hogy és nem, és egy napig gondolkoztam, hogy? Tehát, hogy vagy éjszaka lenyeltem, már utána azon pánikoltam, ráadásul nekem még volt ilyen amalgán tömésem. Tehát tudod, ez ami
3: aha, igen,
2: az
3: igen,
2: a gyomornak
3: igen.
2: Azért annyira nem jó, vagy egy
3: micsoda,
2: gyomor. Hát ez kemény gyomor, mindent.
3: Persze, simán.
2: Na mindegy.
3: Lehet, hogy nagyon horkoltál, és attól. Tudod, ez a
2: nem horkolok.
3: Rezonancia, rezgés, nem, persze.
4: Nem,
3: egy átmulatott éjszaka után.
2: Nem, csak a hanyatta alszom, és ittam előtte. Akkor.
3: Na, hát ekkor mondtad, hogy egy buliból mentél haza.
4: Igen, de hason aludtam. Hogy nem horkolok.
3: Akkora volt a rezgés, hogy így belül tudod a fogtömés.
2: Marad te horkolsz?
4: Nagyon ciki amúgy, mert én nemrég tudtam meg, ne röhögjél, mert ugye, hogy most itthon van a kedvesem.
2: És akkor, szólt?
4: Hát nem, hanem az a lényeg, hogy így mondtam neki, hogy annyira csikorgattad a fogad íjjel, hogy már nem tudtam, hogy szóljak. Szóval ne aggódjál, mert te meg horkolsz, de én meg szoktalak bögdösni, hogy csinálj valamit, és ő onnan tudja, hogy én abba hagyom a horkolást, hogy állítólag a végén csinálok egy ilyet, hogy így felszívom, vagy nem tudom, és akkor utána abba hagyom.
2: Visszanyeled a horkolást.
4: És így mondtam, hogy ne, tényleg, és rendesen
2: belepik. És abba hagyod? Mert olyankor szokták még csak elkezdeni.
4: Nem, ezzel, én akkor hagyom, mikor jön egy
3: nála ez már a végső fázis.
4: Igen, de azt mondta, hogy volt olyan is, hogy nem vettem levegőt.
3: Az viszont nagyon egészségtelen, azt tudod, ez az alvási apnoé. Tehát ez a szívnek, meg igen. Az agynak, igen.
2: Hát ez borzasztó.
3: Ez gyakorlatilag nem jut oxigénhez.
2: Volt olyan barátom, akivel így aludtam egy szobába, egy szállodai szobába. És mondta ő ez egész úton, hogy mindig aludjunk külön szobába. És hogy, hát de mondom, figyelj már, 100 eurót teszünk minden nap azért pluszba, hogy külön aludjunk. És azt mondja, igen, aludjunk. Különben én nagyon horkolok, ahol mondom, jó, hát mondom, biztos nem tudom, fél, hogy előttem nem akar levetkőzni, vagy levetni, valami hülye szokása van éjszaka, mondom, jó, nem mindegy. De hát utolsó éjszaka csak együtt aludtunk, amikor a reptéren csak pár órára béreltünk ugye egy szállodai szobát, illetve hamarabb ott voltunk, csak hajnalban már kelni kellett, úgyhogy kis wellness, kis ez-az, minden nagyon jó volt, és hogy ne béreljünk már most arra a pár óra alvásra, hogy hívják ott. Jó, úgy is volt. Lefeküdtünk egymás melletti ágy, érted? Egyszer csak így elkezdte ezt a hörgést, kapkodást, majd utána már figyeltem, hogy nem kap levegőt. Úgy én szóltam neki, azt mondja, na látod, mondtam, hogy ezért. Mondom, jó, oké. Hát mondom, beteszek egy fülest a fülembe, betettem az AirPodsot a fülbe, beindítottam rajta valamilyen chill zenét, hogy én is aludja. Hát azt is túl. És utána arra figyelsz, hogy ő nem vesz levegőt, tudod, hogy hány másodpercig. Számoltam. 3, 4, 5. Passzus, megfullad. Már ültem volna fel, akkor hallom.
3: Persze, mert azt álmodta éjszaka, hogy ő Korok Fatima, és merül le a víz alá, tudod, ez a 100 méter mélyre, és hogy emiatt nem lett levegőt.
2: Gyerekek, egy rémálom volt. Egy órát nem aludtam.
3: Az mondjuk gyanús lehetett volna neked, hogy az volt a beceneve, hogy Rozmár. Tehát, hogy olyan hangokat adott
2: nem
3: ki.
2: Az volt, de ez jó név.
3: Ugye? Nekem a legkellemetlenebb az egyszer egy kórházi szobában, egy 8 ágyas szobában voltunk, és abból 7-en horkoltak. Na most én voltam az egyedüli, aki nem, vagyis hát nem tudtam elaludni sem, és vittem én is a kis fülest, bedugtam, zenét hallgattam, de hát egy óra után lemerült az a feltölthető, és nem volt nálam se töltő, semmi. De ott ilyen mindenki egymásra, és végre nagy nehezen elszonyókáltam, majd 4 órakor berongyolt egy hölgy a szobába, hogy akkor most beadja a gyógyszereket, meg a nem tudom, a vérhigítót, meg a mindenféle, és akkor így mondtam, hogy itt ha 3 napot itt kell töltenem, kész. Tehát ott akkor bekábulok, tehát annyira nem tudtam aludni. Úgyhogy szörnyű ez egyébként, hogyha valaki horkol, már inkább azoknak, akik hallgatják.
2: Igen, de mondom, nekem volt olyan, hogy például síelésen, vagy ilyen, azt hallottuk, hogy a másik szobában nyilván azok, akik voltunk, de egy szobával arrébb, mert ilyen tetőtéri kialakítás volt, hogy ordinári módon horkol az illető, ismerősöm, ordinári, és úgy már a felesége is csitítja, tudod, már mi is átdübögtünk vagy kétszer, nagyon nehéz.
4: Most erről a másik szobáról jutott eszembe, hogy én sosem találkoztam még a szomszédaimmal. Nem tudom, hogy hogyan, de valahogy elkerülöm őket, vagy ők engem, de az a lényeg, hogy nem. És nyilván a kedve sem találkozott. Tehát a közvetlen erkély szomszédunk, ő amúgy ilyen, hát én úgy hívom, hogy kisbarátja, tehát a nyíregyházi kisbarátja, mert mindig kimegy, amikor ő kimegy az erkélyre, és beszélgetnek. És a múltkor mondta neki, hogy hallottam, hogy beteg vagy. Nézett rá, hogy nem vagyok beteg. Sokat habcisztál. Aha. Csak allergiás, nem beteg. És hogy ez mennyire durva, hogy már azt is hallotta, hogy ő habcizott.
2: Hát igen, nekünk Lacival már azért egy ideje úgy élünk, már mi nem együtt. Ja. Csak hogy kertes házban, hát hogy kertes lakásban, azért az egészen más. De én is, hogyha így beszabadulok ilyen helyekre, ahol túl közel van, és a másik szobából mindent áthallatsz.
3: Igen, rossz egyébként. Meg nem tudod megszokni. Szerintem
2: szállodánál ez a fürdőszobai rész az,
3: lehúzás,
2: ahol mindent hallasz a másikból, vagy ha a fürdőszobában, vagy mindent hallasz, hogy másik mit csinál a fürdőszobában.
3: Milyen érdekes, van. Nem gyanús az, hogy te még soha nem találkoztál a szomszédoddal, a párod meg mindig?
4: Hát de mindig akkor megy ki, nem tudom, most mire akarsz célozni?
3: És mindent tud róla, hát egyszer menjen már ki a pároddal az erkére, legalább mutatkozva, én vagyok a szomszéd.
4: Találkoztam vele lent amúgy.
2: És olyan jó szőke?
4: Nem, férfi. Ja, férfi. Mondtam, hogy ha nő lenne, akkor már nagyon sokat lennék kint az erkélyen. Tehát akkor fixen.
2: Na jó, hát ott van a reggeli témánk, és kapjatok bele, hogy nézzetek rá a Facebook oldalon, az iskola kezdéshez kapcsolódik, hogy mi a legnagyobb problémája a szülőknek az iskola kezdéssel. Laci, te már most nyilván már túl vegyen ezen az iskolás időszakon.
3: Én utáltam, amikor szülőként már úgy, hogy a gyerekekkel elkezdődött az iskola. Nyilván a koránkelés, a forgalmi dugók, tehát megindul mindenki. Egyébként ez nem csak azoknak jelent problémát az első néhány napban, akiknek van gyerekük, hanem a sima általános közlekedőnek.
2: Hát most reggel milyen jól jössz még ilyenkor, nem?
3: Tehát senki nem volt. Vajon? Senki. Tehát pillanatok alatt. Nyilván ez most meg fog változni. Meg hát a gyerekeket majd az első 1-2 nap még szerintem működik, 3. nap már csontálmosak lesznek, már nem akarnak majd iskolába menni, meg nem akarnak felkelni, úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb rész ilyenkor.
2: Azt mondja Csaba, hát hogy a gyereknek 3 füzet kellene, de a kosárba 3000 forintnyi radír, csillámos toll, és olyan vonalzó kerül, ami igen, világít, zenél és kávét is főz.
3: Így van. Tökéletesen leírta. Igen.
2: Van, aki sokan a forgalmat írták úgy, hogy te, az iskolai dolgok beszerzése, kinek mi, mindenkinek más is, más probléma akad. Nálunk is, nálunk például nehezen lehet felkelteni a gyerekeket, persze mikor nincs iskola, már hajnalán ébren vannak.
3: Hogy mondjam, ezt tavaly tapasztaltam, hogy sok éven keresztül mi is említettük, hogy bizonyos iskoláknál ott állnak polgárőrök, akik az ebrán segítenek átkelni az első néhány napban, hogy lehetőség szerint figyeljenek már az autósokra is. Tehát ilyen váltakozva engedjék, hogy egyszerre mondjuk összegyűjtenek, nem tudom, 10 embert, átmegy az ebrán, utána engedjenek át 5 autót, igen, és utána megint 10 embert. Ne az, hogy egyesével, ahogy jönnek, mindenki kiáll, és mindenkit megállítanak, mert jön egy gyalogos, de így viszont nem halad
2: az autósor. Ez a polgárőröknek, ez mekkora Kánaán? Tehát ilyenkor élik a világukat. Így van.
3: Mert utána meg szerdán meg már eltűnnek. Tehát ezt se értem, hogy hétfő, kedden még minden, vagy szerdán is, ott áll mindenki talpig beöltözve, és hát aztán csütörtöktől már nem fontos a gyerek.
2: Igen, mert te olyankor úgy jössz még a városból, hogy 80-nal. Mert úgy nőttünk, hogy nincs ott senki.
3: Oké, legyen benne ráció, csak tényleg volt már olyan, hogy utána már a lámpa másik oldalán állt a sor, csak azért, mert nem lehetett haladni, úgyhogy
2: igen, ez is
3: próbáljunk erre is figyelni.
2: hogy a reggeli kelés, készülődés, ez sokaknak probléma, azt írja Krisztina, maga az iskolába való eljutás. Ezt kell vinni, holnap ezt kell, azt kell beadni, ennyit kell beadni, ide megyünk, szakkörök, stb. És zárjuk az esti lefekvéssel.
3: Igen.
2: Ami nyári szünet után
3: emlékszel még, Béla, amikor elsős volt a gyerek, ősz az első szülői értekezleten, nem tudom, ott voltál-e, és
2: nekem most volt elsős a gyerek, már mint középiskolában.
3: Oké, de nyílnak az ajtók, és a szülői értekezleten olyan 5 percenként bejön valaki, hogy lehet jelentkezni néptáncra, úszásra, kosárlabdára, röplabdára, labdarúgásra, stb. Igen. És a lelkes szülő mindenre beiratja az elsős gyerekét először. Tehát ez a legyen egy kis
2: hát,
3: sport, legyen egy kis néptánc,
2: szimpatikus, tehát hogy amire szimpatikus.
3: Igen, igen.
2: De voltam már én is így, hogy szoktam menni, tudod, kosárlabda vonalon, ugye, ahogy az iskolában van egy kosaras tanárnéni, tanárbácsi, akkor mellé megyek a szülő értekezett segíteni, főleg az elsőknek, hogy bemutassam az egyesületet, meg ilyenek. És hát tényleg volt már olyan, ahogy te is mondtad, hogy ott álltunk sorba az ajtónál, hogy ő a szolfés, ő a néptánc,
3: ő a furulja,
2: és akkor zongora. Mindjárt ő is jön egy-két percre, én is, hát mondom, ebből a szülők, mert csak tudod, szegények jegyzetelnek, ki ez az ötödik izi, aki magát fényezi, hú, de jó, de az, hogy oké, akkor a gyereknek van lehetősége kipróbálni, menjen, próbálja ki, és a többi.
4: Lehet egyébként híres fuvola zenész lettem volna, csak abba hagytam, mert félelmetes volt a tanár.
2: A fuvolatanál?
4: Igen.
2: Hát mit csinált? Elővett
4: nagy külő szeme volt. Nem, ilyen nagyon kívülelő szeme volt, pedig nagyon tetszett a fuvola.
3: És hát persze, mert erőlködött a fuvolázás közben.
4: És ahogy így nézett, mindig így kijött neki, és mondtam anyának, hogy én nem szeretnék menni. Félelmetes.
3: Hihetetlen, hogy egy világhírű karrier ezen szakadt meg. Igen. Vagy emiatt.
4: Most lehet, hogy azért csinálnátok interjút velem, hogy a nyíregyházi fuvolatzenész.
3: Én meg sem tudtam szólaltatni a fuvolát. Tehát most, nálunk a gyerek fuvolázott, de is kipróbáltam, hogy vajon milyen, és csak ennyi óra. Nem szólalt, és röhögtek rajtam.
2: Most mondanám, hogy azóta volt alkalom, hogy máshol gyakorol, de ebbe már bele sem megyek.
4: Na jó.
2: Hát majdnem fuvolás, mara is jön vissza a következő órában.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel Debrecen, mindenkinek jó utat kívánunk, és Bordás Béla van itt a stúdióban, aki Debrecen útjairól mondja el, hogy most vajon mire számítsanak azok, akik útra kelnek a városban, vagy a városon kívül.
3: Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Elsőnek a 4-es főútvonal a bevezető szakaszán már Apafától jelentős forgalommal kell számolni, és a Kassai út teljesen le van terhelve, mindkét irányba a forgalmi sávokat.

0: buszok haladását segítsék, a temető környékén is nagy a forgalom napközben, viszont az Árpád térnél megoszlik a forgalom a Csapó utca, illetve a 4-es főútvonalon tovább haladva, az állomás vele, illetve az állomás irányából is jelentős forgalom a felüljárónál, és ugyanez mondható el a Faragtár utcánál. A 33-as főútvonalon is jelentős forgalomnövekedés, helyreállítási munkálatokat végeznek nagyon sok helyen, és Ebes külterületén pedig sebességkorlátozással kell számolni a 4-es főútvonalon, lakotelten kívül. Hát Hajdúszoboszló belterületén még mindig nagy a forgalom, nagyon sok helyen a 30 km-es sebességkorlátozás van érvényben, közvetlen Hajdúszoboszló belvárosában. Köszönjük a figyelmet, további jó utat és szép napot!
1: Köszönjük Béla, mindenkinek balesetmentes közlekedést!
2: Debrecen friss hírei a Sunshine.
3: A hónap végén megszűnik jelenlegi formájában az MMCC és két alapítvány. Új szülői ágy program indul a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján. Évente legfeljebb 86 liter párlat főzhető adómentesen. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Augusztus 31-től jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány különleges közfeladat ellátó státusza, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, miközben az érintett szervezetek más formában tovább működhetnek. A Batthyány Lajos Alapítvány feladatait több minisztérium is átveszi. Magyar Péter közlése szerint az oktatási, kutatási, klímavédelmi és kulturális programokat tovább is folytatják, miközben az alapítványokhoz korábban kiszervezett állami feladatok és vagyon egy részét visszaveszik állami kezelésbe. 18 kórházi használatra kialakított szülői fotelágyat kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. Az adományt a Roland McDonald gyermeksegély alapítvány biztosította. A bútorok nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatók, így a szülők kényelmesebben maradhatnak gyermekük mellett a kezelések idején is. Az új fotelágyak elsősorban a gyermekintenzív, a belgyógyászati és csecsemő osztályon jelentenek segítséget, ahol a hozzátartozók akár több napot vagy egy hetet is a kórházban tölthetnek. Megkapta a használatba vételi engedélyt a CATL Debrecen első cellagyártó épülete. A Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal augusztus 25-én adta ki az engedélyt, amely a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik. Ez azonban még nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. A vállalatnak további előkészítési és engedélyezési eljárásokat is le kell folytatnia, amint egy 350 ezer négyzetméteres debreceni cellagyár a tervek szerint később akár évi 40 gigawattóra gyártó kapacitást is elérhet. Több forgalmas debreceni útszakaszon is útépítések, aszfaltozási munkák és ideiglenes forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést. A 33-as főút több részén folytatódik a nagyfelületi aszfaltozás, ezért útszűkületre kell számítani a Dózsa-György utca és a BEM tér között, valamint a Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon. A Böszörményi úton augusztus végén éjszakai aszfaltozást is végeznek majd. 18 bemutatóval is, mintegy 600 előadással készül a 2026-27-es évadra a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Az első premier szeptember 11-én lesz, amikor az Izzika Galagonya című ifjúsági komédiát mutatják be. A repertoárban továbbá klasszikus és kortárs művek egyaránt szerepelnek, opera, operett, próza, musical és táncszerűadás is helyet kap majd. Megújul a tánctagozat is, amelyet Nagy Nikolett vezet, és 6 nemzet művészei dolgoznak benne együtt. A gyümölcsök érésével megkezdődik a pálinka főzés szezonja. A NAV pedig több fontos szabályra is figyelmeztet. Magánfőzőként csak 18 éven felüli saját gyümölcsöt termesztő személy készíthet párlatot, évente legfeljebb 86 litert adómentesen, háztartásonként. A főzéshez legfeljebb 100 literes berendezés használható, amelyet az önkormányzatnál be is kell jelenteni. A pálinka készítés szándékát előzetesen a NAV felé is jelezni kell. A házi párlat csak a főző, családtagjai és vendégei számára fogyasztható, szabadon értékesíteni nem lehet. Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
2: Reméljük, hogy lendületben vagytok, 8 óra, 8 perc van, természetesen robogunk tovább mind a hárman, és hát gyerekek, egy olyan hírt hoztam, amely most így az volt az, Mara.
3: Igen.
2: Ja, igen. Köszi szépen, hogy elvetted. Egy olyan hírt hoztam, ami én azt gondolom, hogy nem ez, hanem a szövegünk. Tehát ott a hír, te kerested. Mara szétcsúszott, mint fagyi a napon. Figyelj, ez lesz az, így van. Jó, tehát, hogy egy svájci turistát 27 évesen letöltendő börtönre ítéltek Balin. Balin, ami egyébként ugye mindannyiunk álma, hogy Balin ott leszel, micsoda a fantasztikus környezet, micsoda nyugalom, állandóan a vízesések, a fürdés, magas páratartalom, de az erdő.
4: Ezt látod a katalógusokban.
2: Így van, ez nagyon jó, viszont de tényleg amúgy barátságosak, de azért a saját ünnepüket komolyan veszik, ez pedig a Nyepi, ami egy ilyen csend napja. A Nyepi, és azért a csend napját ott is komolyan veszik.
4: Na mi az a megőrülnénk, Béla?
2: Gondolom. Hát
4: ebben biztos vagyok, hogy csendben kellene maradni egy egész nap, ilyenkor el sem hagyhatják a lakást elméletileg, tehát senki nem mehet sehova, hanem otthon kell csendben maradni. Hát eleve már nem szólna a rádió, úgy kezdődne korán reggel.
2: Hát nem kell bekapcsolni a rádió, de azért üzemelhet, csak nem kell bekapcsolni. Hát
4: nem tudom, majd kérdezd meg az ottani NMH-t, hogy Nyepi napján lehet-e esetleg műsor, meg lehet-e
2: van egy külön Nyepi napján szabály?
4: Igen, szerintem van. Szóval akkor el kell csendesülni, és ez a turista nem tudta, kiment a tengerpartra, és szelfiket készített, meg Instagram videókat.
2: Meg igen, meg őrültségnek nevezte az egész ünnepet. Igen. Szerintem ez bántotta a helyeket a legjobban. Úgyhogy bevitték bíróságra.
4: 5 hónap előzetes, utána kiírták a tárgyalást, és aztán elítélték.
2: Egy év mennyi, börtön.
4: Egy év letöltendő.
2: Igen, egy év börtön.
4: Na, ez azért komoly. Tehát amikor majd meg lesz a Priusza, hazamegy, és akkor valaki kérdezi, hogy hát magának volt ilyen börtön.
2: Voltál Balin? Egy évig Balin voltam.
4: Igen. És mit követette? Beszéltem a tengerparton. Ezért egy évet. Igen. Hát vannak ilyen szokások egyébként más országokban is, nem pont ilyen, hogy emiatt elítélnek, de igenis nem illik megsérteni a helyieket bizonyos dolgokat. Arra emlékszem, hogy volt valamelyik amerikai elnök, aki elment az arab világba, és mutatta ezt az okay jelet. Tehát amikor így mutatod a mutatóujjad meg a hüvelykujjad, összefogod, és hogy minden oké, alright, rendben van.
2: Ez valahol valami szidalmat jelent.
4: Aha, azt jelenti, hogy segjük valamelyik ilyen arab világban, és hogy ezen megbotránkoztak, hogy hát nem igaz, hogy nem szóltak.
2: Hello, segjük, van egy segjük.
4: Igen, tehát hogy nem lehet tudni, hogy melyik mit jelenthet. Most ugye a foci VB kapcsán szintén az egyik ilyen varbírót hurcolták meg, mert ugye így a két ujját összeérintette ott, miközben bejelentkeztek, és az meg valami neonáci köszönési valami volt.
2: Igen.
4: Valami ilyesmi volt, ami miatt meghurcoltak, és mondta,
2: hogy... Ja, azt hittem, hogy ja nem az, ez a, mikor bajba vagy,
4: ő is össze...
2: vagy fogva, vagy tartva,
4: nem, ő
2: vagy
4: is összeérintette.
2: Erőszak áldozat, az, igen, így.
4: Nem, ő, hát ő nagy bajba volt, utána. Mert
2: én ilyen szoktam csinálni, amikor zsibbad a kezem.
3: Hát ön a csuklón fájt.
2: Ne, nagyon csinálj. Hát, akkor meg főleg.
4: Nagyon. Vigyázni kell. Volt egy cimborám, képzeljétek, neki meg biceps húzódása volt, kosarazott, hát nyilván más csinálod. És arra emlékszem, hogy még iskolások voltunk, és akkor így végig fogta itt a bicepsét, a bal karja volt, így kinyújtotta, és délután volt ilyen kötelező, nem is tudom milyen óra volt
2: és a
4: iskolában. És végig így húzgálta a karját, hogy most működik, nem működik, működik, nem működik, és a tanár elkérte tőle az ellenőrzésbe, hogy a gyerek iskolai foglalkozáson kívül beintett nekem. És mondta, hogy nem intettem be, tanár úr, csak egyszerűen fáj a bicepsz.
2: Jó, fiam, de a középső ujjad miért reflexzel, milyen mutatott felfele?
4: Igen.
2: Ja, hát az csak az ideget elkaptad.
4: Te jártál már arab területen, mi még nem nagyon Marával.
2: De hogy
4: ott is vannak, igen, olyan szokások.
2: Vannak, meg hát nem csak arab területen, amúgy mindenhol templomokban, mit tudom én, hosszú szoknya, fejfedő nem lehet, sapkát le kell venni. Ez még Európában is nagyon sok területen van.
4: Igen,
2: vagy fel kell venni a fejkendőt, vagy a férfiaknak le a baseball sapkát. Igen, viszont ami a nagyon különleges volt, ahol voltam például Abu Dhabiban, a Zayed Sheikh nek a palotájában, ahol nekem férfiaknak, meg a nőknek is be kell öltözni egy ilyen fehér lepelben. Repelbe, és akkor abba voltál, tehát mint nagyon élvezetes amúgy. Uh-huh. Tehát, hogy olyan szabad vagy úgy
4: alatta. Alatta valami?
2: Hát nekünk volt rövid nadrág.
4: Jó. Tehát és ők mit vesznek fel?
2: Nem tudom, hát most nem
3: lehet,
2: néztem.
3: Hogy ők teljesen
2: tehát, nem néztem be így aláig.
4: Tudod, mi a furcsa?
2: Várjál, viszont ami fura, hogy, vagy ami különleges volt, és ugye először nevettünk rajtad, aztán néztük, hogy mi nevetgélünk, aztán már csúnyán néztek ránk, hogy amikor leveszed a cipődet, mert mezitláb mégy az egész területen, vagy papucsba, vagy nem tudom miben, akkor meg kell mosni a lábadat. Tehát mi azzal indítasz, hogy megmosd a lábad, és utána is megmosd, és vannak ilyen kis lábmosó helyek, tudod. Uh-huh. És akkor mi ott viháncoltunk, de ott meg ilyen csendszabály van, vagy nem
4: ott
2: tudom
4: is.
2: Mi. Igen. És tök jó. A világ legnagyobb egybe készített kéziszövésű szőnyege ott van. Nem tudom már hány négyzetméter, több száz. Uh-huh. Több száz négyzetméter. Vagy ezer is van talán.
4: Azon hatalmas gondolkodtam, terem. Amikor pont Abu Dhabiból volt a Forma 1-es közvetítés, és ugye ott állnak ezek a sejkek egymás mellett, mindegyik ilyen fehér ruhában.
2: Ja, mi van alatta?
4: Nem.
2: Milyen pervez gondolat?
4: Nem azon, hanem hogy mennyi pénzt megengedhetnek maguknak, hogy ruhára költsenek, stb. Aztán mindenkinek ebben a tök egyformába kell lenni. Maximum attól tudtad megkülönböztetni, ott álltak mellette a hölgyek is, nyilván azt se tudtuk, hogy csinos, nem csinos, hogy néz ki, de semmi nem látszik abban a ruhában, hogy ilyen drága márkás napszemüveg volt rajtuk, meg esetleg valami minimális ékszer, vagy ilyesmi, de hogy ennyi a különbség. Biztos van egyébként különbség, hogy az egyszerű átlag ember milyen ilyen fehér ruhát visel, meg a...
2: Hát de lehet, hogy abban is van, lehet Armani.
3: Vagy egy
4: cinkat belőle. Hogy valószínűleg igen. Tehát van minőségi
2: különbség. Hogy hívják
4: különbség.
2: Ezeket? Nem tudom. Hát most én is ma majd kigooglizzuk. Tehát, hogy mi a neve ennek.
4: Nem burka, nem csador, nem,
2: nem
4: tudom.
2: Nem.
4: Viszont
2: Afganisztánból
4: kaptam olyat, kínszolgált az egyik katona ismerősöm, és hozott haza olyan női ruhát, ami tényleg annyira zárt, hogy még ilyen rácsos a szeménél is, tehát még a szemét sem látod a hölgynek. Na most, amikor úgy elmész, és megkéred a kezét, vagy
2: pedig a szem a lélek tükre. Hát? Ez már lélektelen.
4: Az aztán zsákba.
2: Vagy rabul van ejtve a lelke, igen. Vagy valami. Ilyen következtetés.
4: És képzeld el, csak hogy mennyire durva, hogy akik ennyire tartották például Afganisztánban is ezeket az ősi, hagyományos vallási dolgokat, azok nem nézték jó szemmel azt, hogy például az egyik hölgy nem vett fel semmilyen ilyen csadort, nem viselt semmit, mert ő már ezt a modern kor képviselte, egyébként Nyugat-Európában tanult, aztán hazament, és ezt annyira nem bírták elviselni, hogy egyszer egy éjszaka leöntötték savval, bosszúból, pont azért, hogy vegye észre, hogy itt az emberek 90%-a az az ősi hagyományokat betartja. Nyilván azok, akik ennyire
2: mondják,
4: konzervatívak.
2: Ott is van azért, így van a konzervatív réteg, igen. Meg van már szabadabb, igen, aki már úgy engedné, hogy adott esetben, igen, már nem hát viselnek.
4: Vannak, akik szigorúan tartják ezeket a szabályokat.
2: Jó, na hát, ha van ilyen észrevételetek, vagy emléketek, vagy veletek is történt már hasonló, akkor ezt osszátok meg velünk. 0620-316-3000 ide írhattok nekünk SMS-ben, Viberen, illetve a naptémájához is hozzászólhattok, ami ott van, hogy nektek szülőknek mondjuk az iskola kezdésben mi a legnagyobb problémátok ezzel, hogy indul a suli, mi vár rátok, mi az, amitől rettegtek már előre, ugye ezt pedig a Facebook oldalunkon osszátok meg velünk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: No hát kérem szépen, Keltető Sport élőben, egyenesben innen, és most kicsit szokatlan, rendhagyó módon én azt gondolom, hogy vendéget hívtunk, és egy sportágra összpontosítunk és koncentrálunk, ez pedig a futás, méghozzá annak is egyik nagyon népszerű változata, a közösségi futás, hiszen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál Nyíregyházán, a belvárosban, csak azoknak mondom, akik esetleg Debrecenből érkeznének és Debrecenben hallgatnak minket, és hát ennek már hagyománya van Nyíregyházán, a versenyigazgató pedig Gyurcsán Gábor itt a vendégünk. Jó reggelt, szia-szia!
3: Jó reggelt,
4: sziasztok!
3: És ugye a szervező a Mozaik Med Sport Egyesületén már 6. alkalom. Gondoltátok annak idején az elsőnél, hogy ekkora hagyománya lesz és ekkora sikere lesz? Ha jól láttam, már most több mint 1000 neveztek előzetesen.
4: Igen, gondoltuk, csak nem tudtuk. Bíztunk benne nagyon, igen, nagyon bíztunk benne az elején, hogy ez egyszer kinövi magát, és nagy álmunk, hogy Nyíregyházán maratont rendezzünk, de haladjunk lépésről lépésre. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy teljesítmény, ahova idén eljutottunk.
2: Na, és a 6., ez csak létszámban mondod, hogy nagyon nagy teljesítmény. Távban volt most változás, vagy lesz változás az előző évekhez képest?
4: Az előző évben lett egy új távunk, a 2,5 kilométer, amit azért hoztunk létre, hogy azok is, akik szeretnének ezen a versenyen részt venni, de még nem annyira felkészültek, tudjanak részt venni rajta. Úgyhogy ezen kívül új távunk nem lesz, tehát egy 2,5 kilométer, 5 kilométer, 10 kilométer és a fél maraton, amit egyéniben, duóban és trióban lehet teljesíteni, illetve ezen kívül a gyerektáv, ami lesz vasárnap.
3: Uh-huh. Ennek az egyik legnagyobb különlegessége a félmaratonnak, és talán ez ritkaság, hogy egy útvonalon lehet gyakorlatilag a 21 kilométert megtenni. Tehát nem az van, hogy kijelöltök egy 5 kilométeres kört, és azon kell körbe-körbe menni, hanem Nyíregyház a legszebb részeit érinti. Ez maradt?
4: Ez maradt, igen. Ezt nagyon sok futótól, aki egyébként nem a városból érkezik, megkapjuk, hogy az egyik legjobb helyszín ebből a szempontból, mert egykörös a verseny, és gyakorlatilag a város központból indul. Körbe megy Nyíregyháza legszebb részein, Bújtosi tó, erdei tornapálya, a Sóstói erdő, a Sóstói tó körül, és gyakorlatilag ez egy óriási előnyünk, hogy egy körben le tudják ezt a félmaratont.
2: Ez egy 21 kilométer, akkor egy félmaraton. Ez elég nagy.
4: Igen, 21,1.
2: Nem is gondoltam volna, hogy ez a kör, amit most így elmondtál, én ez úgy gondoltam, hogy ez Sóstóra elmegy a városközpontba, az olyan 7-7,5 kilométer, attól függ, hogy honnan indulsz.
3: Meg Sóstó megypatyán.
2: Hát oké, ez vissza, az 15, de azért tényleg így egy
3: komoly, így van. Van egy jótékonysági futás is, ugye minden évben gyűjtést is szerveztek, most mi a cél, mint szeretnétek segíteni?
4: Ebben az évben egy különleges dolgot találtunk ki. Idén egy jótékonysági táv teljes bevételét, illetve nevezési díját egy Mozaik Med szűrőnapra fogjuk fordítani, valamikor az ősz folyamán, még a pontos dátum nincs meg. Ennek az lesz a lényege, hogy a regisztrált emberkék olyan egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt, ami nem ez a klasszikus újbegyből vett, nem tudom én, vércukorszínmérés, hanem a sporttal kapcsolatos, tehát mondjuk egy in-body test tömegösszetétel és hasonló szűrések lesznek, és ez teljesen ingyenes lesz nekik, akik regisztrálnak és részt tudnak venni. Ezzel kapcsolatban még pontos dolgokat meg később fogunk a verseny után.
2: Tehát ők regisztrálnak, ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen szűrőnapot rendezzetek? Vagy nem értettem pontosan.
4: Van a jótékonysági futás, amire van egy nevezési
2: díj, és annak a befolyt összeg.
4: Így van, abból a befolyt összegből utána lesz egy szűrőnapunk, ahova.
2: Tehát akkor jól értettem, hogy a szűrőnap, és akkor ezen a szűrőnapon például az InBody, egy nagyon jó, egyébként a héten mértem pont egy InBodyt. Egyébként egy nagyon drága gépről van szó, tesszük hozzá, és egy olyan vizsgálatról, amihez ritkán tudsz hozzájutni, vagy ritkán, vagy nem szűk azon helyek száma, akik ugye ilyen szolgáltatást tudnak biztosítani, úgyhogy ez egy jó dolog. Na de beszéljünk arról, hogy ez nem kell egyből a félmaratonra gondolkodni az, aki szeretne futni, mert
3: miért?
2: Hogy... Hát miért? Ja, mert így neki még a félmaraton.
3: Persze.
2: Hát persze.
3: Annyi, hogy van egy szintidő, azt nem figyeltem, hogy be kell érni egy bizonyos idő alatt a célba.
2: Ez, és ha nem érsz be, akkor micsoda?
3: De amúgy 2 nap alatt simán
2: hát rajtottakat lelőni.
4: Busszal visszajön.
2: De tényleg a szintidő az miért kell szintidő?
4: Hát ugye egyrészt, hogy teljesítsd egy határidőn belül, tehát teljesítsd egy értékelhető időn belül, meg hát ugye itt nyilván az útlezárásokat is figyelembe kell venni. Tehát,
2: utána rád engedik a kamionokat.
4: Igen.
3: Hétfő reggel még mindig fut valaki, tudod, szemlélet.
4: Ugye itt olyan helyeken futhatnak a futók, ahol máshol nem, tehát úttesten, olyan útvonalakon, ahol egyébként nem, és ezek le lesznek zárva a forgalom elől, és nyilván itt az a célunk, hogy minél hamarabb vissza tudjuk adni a forgalomnak ezeket a lezárt szakaszokat, tehát Laci 2 óra alatt le kéne ezt tolni vasárnap.
3: Semmi akadály. Nyugodtan. Robogóval vagy bármire.
2: Hát van, aki két óra alatt maratont fut, csak szólok, Laci. Tehát azért szedd össze magad.
3: Hát, attól függ, ha szombaton elmegyek a motivációs estre, és ott elmagyarázzak, hogy hogy kell ezt csinálni, akkor rendben van. Mert hogy szombaton már van egy motivációs est 4 órától?
4: Igen, ettől is különleges ez az egész futófesztivál, hogy már az első alkalomtól egy motivációs estet rendezünk az előtte lévő szombat délután, ahol a futással kapcsolatosan előadásokat lehet meghallgatni, motiváló előadásokat, és ez egy jó felkészülés a vasárnapi versenyre.
2: Ez szombaton hol?
4: Ez szombaton a Szindvád rendezvényközpontban lesz, vagy a rendezvénytéren lesz, 4 órától egészen 6:30-7:00-ig.
3: Ide ismert sportolókat szoktatok meghívni, illetve vendégeket. Volt szerencsém már tényleg nagyon sok olyan ismert egyéniséget találkozni, akiknek a pálya futása az tulajdonképpen példaértékű. A tiéd is az. A lábadon most nem titok, ott vannak a tetoválások, a maratonoknak a távja, lassan betelik a lábadon.
2: Nem a gyerek firkálta össze, azt értett.
3: Emlékszel az elsőre, amikor az első maraton teljesítetted, hogy az azért mekkora munkával járt felkészülni, és hogy azt hogy teljesítetted?
4: Igen, emlékszem, ez nem Magyarországon, ez Kassán volt. Én egy kassai maratonon futottam az elsőt, és bevallom őszintén, kicsit ilyen kétkedve fogadtam, hogy vajon fog ez menni. Nyilván beletettem a felkészülést, de egy óriási élmény, és azóta is nekem ez az egyik kedvenc helyszínem. Idén is fogok menni egyébként.
2: Azt mondják, olyan ez, mint a drog. Tehát, hogyha az ember rákap, akkor nem bírja ezt a futást is bajvelő abba hagyni.
4: Hát a drogot nem tudom, de ehhez én már nagyon hozzászoktam, erre nagyon rákaptam, igen.
3: Ismerősen mondta egyébként, hogy ő is futott maratont, de csak egyet, és azt mondta, hogy fél maratonból viszont nagyon sokat. Mert azt mondta, hogy ő azért megy, hogy élvezze, és nem azért, hogy most legyőzze a saját határait, és a fél maratont azt élvezi. Azt mondta, hogy az rendben van, arra felkészül, ott mosolyogva tud befutni a célba. Azt gondolom, hogy itt ez a fél maraton, ez
2: így megvan mindenki. Kinél például a mozaik mednél is, hogy mindig van valakinek kedvenc távja, és akkor azon indul?
4: Igen, a mozaik med ugye egy futóközösség, ahol nagyon-nagyon sokféle ember van. Van, akik egyébként csak hétfőnként csak sétálnak például az erdőben. Van olyan hölgy egyébként Debrecenben, aki 2 év alatt felhúzta magát olyan szintre, hogy ő csak 100 km feletti távokra nevez meg.
2: Micsoda?
4: 100 km félnapos, egynapos ilyen versenyeken indul, mert ő ebben érzi magát jól.
2: Aha. Tehát ott kapcsol ki az agya, vagy nem tudom, és akkor teljesen tud önfelett.
4: Hát lehet, hogy egyébként a hétköznapokban is ez segít neki, mert kevés. Ez hosszú felkészülést igényel, lehet, hogy szeret önmagával lenni. Tehát, hogy
2: jó, mit javaslunk azoknak, akik mondjuk most először szeretnék magukat kipróbálni? Tehát, hogy egyrészt, hogy készüljenek, már nagyon rövid idő van, ugye?
3: Vasárnapig már nem lesz könnyű.
2: 2-3 nap, de hogy azok is el tudnak indulni, mert hogy ott van a jótékonysági 1 kilométer, az azért, ha lesétálod is rendben van, de mondjuk, ha már egy 2,5-5 kilométerrel szemezget valaki, akkor hogy készüljön erre?
4: A 2,5 kilométer az gyakorlatilag szerintem bárkinek teljesíthető, egyébként akár sétálva is, mert nem egy hosszú táv. Hogy készüljön erre? Örömmel. Ez egy bulifutás. Mi azt szoktuk mondani, hogy nem ezen a versenyen fogja senki megdönteni nagy valószínűséggel az egyéni rekordját az útvonal miatt sem. Viszont egy nagyon jó hangulatú verseny. Ezt már bebizonyított az elmúlt 5 év is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jöjjön el, próbálja
2: DJ,
4: ki
2: DJ, zene, természetesen.
3: Igen, és
2: jó hangulat és szép útvonal.
3: És kulturális program is lesz elsősorban gyerekeknek, ha jól látom, 10 órától?
4: Igen, 10 órától a Vidám Manók Együttes ad koncertet. Nekik egyébként emellett ugrálóvár, arcfestés, gyereksarok, ők például a gyerekfutamon egy ilyen spéci fajérmet fognak kapni, amit ott ki is tudnak majd színezni maguknak olyan színűre, amire szeretnék.
3: És ez is 1 kilométer a gyerekfutam, így tehát van. Gyakorlatilag, hát a gyerekeknek ez meg se kottyant.
4: Így van.
3: Inkább a szülők, akik kíséri, maximum ők fáradnak el.
2: No, hát akkor a hétvégén, vasárnap 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivál.
3: 8 órától van az ünnepélyes megnyitó, hogyha így valaki van, szeretne nevezni.
2: Úgyhogy Nyíregyházára még tudnak-e nevezni azok, akik eddig nem tették? A helyszínen.
4: A helyszínen tudnak szombaton 2 és 8 óra között, illetve vasárnap reggel 6-tól tudnak nevezni.
2: Szuper. Hát akkor sok sikert.
3: Meg jó időt.
2: A versenyigazgatónak egyébként ilyenkor mik a legnagyobb feladatai, mi a legnagyobb kihívás?
4: Hogy minden rendben legyen.
2: Legyen így. Ezt kívánjuk nektek, és persze jó futást mindenkinek, meg hogy ismerkedjen a futással, és élvezze a futást, ezt tudjuk javasolni. Úgyhogy köszönjük szépen Gyurcsán Gábor versenyigazgatónak, hogy itt volt, és a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztiválról bőve felvilágosítást adott.
4: Köszönöm én is.
2: Minelli és a rampampám, ezzel megyünk tovább, csak úgy, hogy a futáshoz megadjuk a ritmust. Rampampám.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na jó reggelt! Itt vagyunk, veletek vagyunk, 8 óra 43 perckor, ez még a keltető, méghozzá a hét utolsó keltetője, és a hónap utolsó pénteki keltetője.
3: És a nyár, mert szeptembertől egyébként tökre sokan úgy élik meg, hogy vége a nyárnak.
2: Ami időjárás tekintetében nem feltétlen igaz, ez bizonyítja az, hogy még a jövő hétre is 32-30 fok. Á, már nem, már nézd, csak azért már szeptember 1-től, már még szeptember 1-én még 32-t, de utána, ami jön még utána is, szeptember hát, 8-9-10, gyerekek, 30 fok nem lesz olyan. Hát ne viccelj már, és ugyanolyan reggel lesz, mint most, ma volt, 14-15 fok.
3: De lehet, hogy ez olyan kis hűvös 30 fok.
2: De mi az, hogy hűvös, ha van meleg 30 fok, meg hűvös
3: igen,
2: 30, tényleg?
3: Amikor úgy fújdogál a szél, nem, nincs olyan meleg, de én a múltkor is, ahogy bejöttem itt rövid nadrágba, kis atlétába, nyárias, és fáztam.
2: Hát ez ilyen. Várjál, nézzük meg a 30 napos előrejelzést is, jó?
3: Na látod, vége a nyárnak.
2: Milyen vége?
3: Nézd hát 25-én, 21 fok.
2: Hát és akkor mi van 21 fok?
3: Az már hűvös.
2: Igen, amikor 40 fok volt, könyörögtél volna, hogy egy nap 21 fok legyen.
3: Nem, nekem elég a 35.
2: Na. Na jó, mindegy, szerintem jó idő lesz, szeptembert még ezt nem hiába hívják vénasszonyok nyarának. Ezért nem érzette még magát. Igen, ezért nem érzette még ezt magadnak. Na jó, a reggel témájához visszakanyarodva, mi a legnagyobb problémája a szülőknek, ugye az iskola kezdéssel, hát már 100 hozzászólás érkezett azért, és tényleg jópofa dolgokat írtok, meg aranyosan. Azt írja nekünk Renáta, hogy időben elinduljak, ne késsen a busz, könyörögni reggel kelljenek, beindul a szülőértekezés, lehet fejben tartani, melyik gyermeknek mikor lesz mi, az első két hét arról szól, mit kell és mennyit beadni, ki mire iratkozik be, szakkörre, papírok kitöltése. Nekem tiszta stressz a megindulás 3 gyerekkel. Jobban szeretem, ha itthon vannak, nem kell rohanni, iskolai időszakban csak rohanunk, alig van bármire idő. Egyébként ez így van.
3: És amúgy tényleg nem is beszéltünk azokról, akik busszal mennek suliba. Igen. Hogy ott azért még ott van az a stresszfaktor, hogy eléri a gyerek a buszt, nem éri el a gyerek a buszt, stb. Stb.
2: És a gyerekek is. Tehát, hogy ez csak szenvedés nekik. Hagyjuk ezt az iskolát.
3: Minek iskolába jár? Jó, az bután.
2: Amúgy lehetne úgy, én azt gondolom, hogy több szünet. Tehát ilyen egyhetes szünet. Tehát, hogy szinte minden, mint a második hónap után lenne egy hét szünet. És a nyári időszakban pedig mondjuk június végéig a tanítás lenne, a július, az már olyan lenne, hogy szinte csak az elmaradt testnevelés órák, kirándulások, ezeknek a pótlása lenne. Augusztus 1-től pedig megint elindulna egy ilyen tanítás, hogy mit tudom én, jársz 3 napig suliba, és a gyerekekben sem lenne egy ekkora törés, hogy 3 hónapig vakargatják magukat otthon körülbelül, már aki, tisztelet a kivételnek, és de hogy igazán passzivitásba vonulnak, mert ők fáradtak, meg ők pihennek, meg ők nem akarnak semmit, és közben felejtenek is rengeteget. Nincs szinten tartás, stb. Tehát én ezt így csinálnám, és elosztanám, és azt az egy hónapot hagynám igazán ezt a júliust ilyen lazábbnak, de ott is lenne iskolába a pedagógusoknak adott esetben kötelező bent lét, és gyerekekkel menni ide-oda, oda, vagy testnevelés órát tartani, vagy szabadtéri foglalkozásokat. Mondjuk hát, amilyen állapotban vannak néhány iskola.
3: Hát igen. Tök érdekes, én is traumaként éltem meg amúgy mindig ezt a szeptembert, hogy már megint, nem már, most még egy évig ezt kell csinálni, és ahhoz képest a mostani gyerekek 100-szor jobban le vannak terhelve, mint én voltam annó.
2: Hát igen, sajnos több mindent vállalnak, több, tehát felgyorsult az élet, nyilván több lehetőségük is van, mindent akarnak, aztán a végén semmit sem fognak csinálni. Tehát, hogy ezek így működnek. Na, figyelj, ami baj az iskola kezdéssel, a Katái nagyon tetszik. Azt mondja, hogy nem kezdődik hamarabb.
3: És a tavalyi uzsonna maradék kidobása, ez amúgy valóban úgy van, minden gyerek táskájában van egy szendvics, ami egész nyáron ott lapult.
2: Úristen! Az nagyon durva. Nekem édesanyám mindig átnézte, általános iskolás koromban szegénykém átnézte a táskámat. Nyilván ebből többször felelősségre vonás is volt, mert voltak benne olyan dolgok, amik nem kellett volna. Érted? Tehát meg rágó beleragadva, meg éppen amit beledobtam, szóval vagy a iskolatej benne volt, és elvileg bontatlanul, de hát láttam már régen olyan dobozos iskolatejet, ami nem szivárgott. Hát nyilván mindegyik szivárgott, és az belefolyt, tudod, milyen büdös tud az lenni az iskola táskába, és a többi, és a többi, szóval ezeket így sorolhatnánk.
3: Én egyetlen egy dolgot imádtam az iskola kezdésben, az a könyvfedés. Én azt magamnak csináltam, igen. Imádtam, és képzeld, amikor körmös
2: ez
3: voltam.
2: Ez kreatív vagy.
3: Nagyon szerettem, amikor körmös voltam, akkor jöttek ugye a szülő vendégek, hogy már megint könyvet fel, hogy utálom, gyűlölöm. Én meg szóljál, megyek, megcsinálom. Tényleg? Tényleg? Tehát én meg alig várnám, hogy valakire hagyd fedjen már be.
2: Én sem szerettem, édesanyám, nekünk még volt ez a papírból szépen behajtogatott, volt rá ilyen papírfedés, uh-huh. A papír füzetre is papírfedés, hogy ne koszolódjon, ne szakadjon, ne piszkoljon, adott egy ilyen merev karton tartás neki. Tehát tök jó volt. Ma már ilyen nincs, szerintem, hogy kidobálják a gyerekek, meg már maga olyat vesznek, igen. Ami jópofa mintás, meg figurás, meg ilyen jellegűeket. Ahogy egyébként az idempapír vezetőjével, Misivel beszéltünk, ugye, a mai reggel folyamán, azért ilyen 40-50 ezerből már el lehet indítani mindenkit az iskolába, ebbe már a táska is beletartozik. Ő azt mondta, és jó minőségű, tehát nem feltétlen külföldről, Kínából rendelt eszközökkel, cuccokkal, hanem sokkal tartósabb és jobb minőségűekkel.
3: Viszont ami meglepő, nem nagyon írják egyébként kommentben az anyagi részét ennek az iskola kezdésnek, tehát az úgy nem terheli meg a szülőket, inkább tényleg ez a logisztika reggel, hogy akkor mi, hogy merre, korán kell, és stb. Ez az, ami...
2: Volt azért az elején írta néhány ember, hogy az anyagiak, meg a bevásárlás, meg ilyenek. Na jó, de többen a reggeli készülődést, a szülőknek is azért ilyenkor csak nyugodtabb volt minden, hogy egy picit később indulhattak, volt idejük magukra is reggel foglalkozni. Na mindegy, szóval mi a véleményetek, ti, benneteket mi zavar az iskola kezdésben, mi a legnagyobb problémátok ezzel, írjátok meg és osszátok meg velünk, ott van a Sunshine FM Facebook oldalán, sok más érdekességgel egyetemben. Hallott pénz a gyerekekről, látok?

0: szárnya.
1: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Jön egy Jennifer Lopez dal nálunk rögtön a hírek előtt, azért ne felejtjétek el, hogy a következő órában már a Valent Autó képviselőjei nálunk a stúdióban, hiszen sorsolunk, akik részt vettek a vadászaton, azok nagyon füleljenek és figyeljenek minket, mert hogy elindul a sorsolás, kiderül, kinyeri a hosszú hétvégét a gépjárművel Hajdúszoboszlóra, a Hotel Autó.

0: semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok, közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzsinház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új tagokat neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapbizottságába. Két településen is időközi választást tartanak. A jövőben nem elvezetnék, hanem megtartanák a vizet a tájban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Három új tagot neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapbizottságába. Ott Annát, Sasvári Editet és Mácsai Pált. Tar Zoltán kulturális miniszter közlése szerint a testület már meg is tartotta el.

0: Sűrését. A 9. tagot szeptember 7-ig jelöli ki a szakmai szervezet. A bizottság több mint 4 milliárd forintos közös jogkezelőtől érkezett támogatási keretről is döntött. A tervek szerint visszaállítják az állandó kollégiumok szerepét, a jelenlegi 25%-os egyedi miniszteri keretet pedig jövőre 5%-ra csökkentik. Két településen is időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap. Hajdúböszörményben polgármestert választanak, emellett a 7-es számú egyéni választókerületben egy megüresedett képviselői mandátum sorsáról is döntenek. A polgármesteri posztért 4 jelölt indul, a voksoláson pedig több mint 23.800 választópolgár vehet részt. Hajdúbagoson a teljes 6-tagú képviselőtestületet és a polgármestert is újra választják, miután a testület májusban feloszlatta magát. A szavazó helyiségek augusztus 30-án reggel 6 órától este 7-ig tartanak nyitva. Új igazgatója van több debreceni iskolának a lezárult intézményvezetői pályázatok után. A Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot Juhász Héra Andrea, a Gönczi Pál általános iskolát Ignát Ildikó Andrea, a Petőfi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskolát pedig Faragó Istvánné vezeti a következő ciklusban. Több intézmény élén ugyanakkor nem történt változás. A Bárciban, a Dózsa György általános iskolában, az Ibolya utcai általános iskolában pedig maradtak a vezetők. Ideglenesen áthelyezik a 17-es és 17A autóbuszok két megállóhelyét a Kishegyesi úton végzett aszfaltozás miatt. A DKV tájékoztatása szerint a műanyaggyár irányába található határúti ipari park és a Harsona utca megállókat lezárják. A 17-es és 17A járatok ezért ideglenes megállókban veszik fel az utasokat, a határúti ipari parknál mintegy 100, a Harsona utcánál 50 méterrel hátrébb. Új vezetője lesz október 1-től a debreceni Demki Nonprofit Kft.-nek. A városi közgyűlés egyhangulag Enyedi Imre Attillát választotta meg a kulturális intézmény igazgatójának. A jelenlegi vezető Halász D. János nyugdíjazása miatt távozik a posztról. Enyedi Imre Attila 2015 óta dolgozik az Ifjúsági Ház és a Demki szakmai rendszerében. Később több közösségi ház munkáját is irányította. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely alapjaiban átalakítja a hazai vízügyi és agrártámogatási rendszert. A legfontosabb változás, hogy a lehulló csapadékot és a folyók többletvizét a jövőben nem minél gyorsabban vezetnék el, hanem lehetőség szerint a tájban és a talajban tartanák. Ennek érdekében mezőgazdasági területeket is bevonhatnak az időszakos víztározásba, módosíthatják a támogatási rendszert és szigoríthatják a vízkivételt. Ellenőrzését. Az Alföldön a becslések szerint nagyobb árvizek idején akár 2-4 milliárd köbméter vizet is vissza lehetne tartani.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: És Valent Gábor, aki a Valent Autó vezetője, tulajdonosa. Jó reggelt, szia-szia!
2: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: No, hát elérkezett a nagy nap, hogy az elmúlt óra végén is beharangoztuk, hogy mindazok, akik vadászgatták az autókat, az autóinkat az elmúlt időszakban, szóval az elmúlt 3 hónap vadászai között most sorsolunk, hiszen ezzel az autóval majd egy hosszú hétvégét eltölthetnek Hajdúszoboszlón a Hotel Aurumban, és jól érezhetik magukat, tesztelhetik ezt a gépjárművet, ami most történetesen egy MG 3 volt, és hát mit kell tudni erről az autóról, mert mi azért posztolgattunk, mert csináltunk sok filmet, kollégák voltak. Nekem nehéz volt, mert kéziváltós volt, de mondom őszintén, de ahhoz képest nagyon jó, egy ilyen kis virgonc kis jármű.
2: Igen, az autó nagyon jól van hangolva, egy 1.5 szívó benzines motorral van csinálva, amely ugye egy ilyen utolsó mohikán most már az autóiparban. Nagyon szeretik az ügyfeleink, mert egyszerű, mint egy fajék, ugye, és hozza azt a teljesítményt és azt a fogyasztást, amire igazából nekünk szükségünk van. Persze az autó lehet rendelni az új modern, hibrid és elektromos és egyéb hajtásokkal is, mármint a többi modellből is. És az autóra annyit kell tudni, hogy ugye ez egy 100 éves angol márka, amely ugye most volt 100 éves, és...
1: De van már belőle elektromos is, minden. Tehát
2: van, rengetegféle változata van, és nem is hozzák mindet amúgy Magyarországra. Ugye Angliában ezt mindig is értékesítették, és Angliának az egyik legkedveltebb autója az MG, tehát a top 3-ban mindig benne van, és rengeteg autót adnak el. A megbízhatósági listán is az első 3-ban van benne, tehát ezért is ugye az angolok is szeretik, mert nekik úgymond ez ő a népautójuk.
1: Szóval a tapasztalat az az, hogy tényleg ilyen városi vagy két város közötti gyors közlekedésre szerintük egy nagyon ideális kis jármű volt, és itt a kollégáim is nagyon nagy szeretettel használták, és tűntek fel vele nagyon sok helyen. Maradt-e összegezted a képeket, közel 200 regisztráció jött az elmúlt 3 hónapban,
3: igen,
1: ami azért elég komoly, szerintem az eddigi legtöbb volt, nem?
3: Igen. Igen, voltak érdekes regisztrálók is, tehát volt olyan, aki csak sima selfit küldött magáról, és akkor ő úgy gondolta, hogy ezzel részt vesz, de nem. Akkor volt olyan, aki a videóból ki screenshotolta a képet, és akkor azt töltötte
1: tehát
3: fel.
1: Tehát amit mi forgattunk, abból ki?
3: Igen, igen, tehát a mi videó...
1: Norbi is rajta van?
3: Nem, tehát mindig olyan pillanatot vártak meg, amikor nincsen semmi, tehát csak az autó.
1: Csak az autó, mint
3: igen,
1: csak látjuk
3: a legtrükkösebb, akire már azt mondtam, hogy ő munkát is fektetett bele, ott már nem látszott, hogy videóból van kis screenshotolva, hanem csak a kép volt. Tehát még akár el is hihettem volna, hogy ez egy fotó, de tudtam,
1: és
3: hogy
1: most ezeket kizártad?
3: Igen.
1: Most komolyan?
3: Nagyon gonosz vagyok, már arra, hogy igen.
2: Pedig a magyar emberek nagyon leleményesek.
3: Igen.
1: Tehát én azt mondom, hogy ha valaki ilyen ügyes és leleményes és munkát helyez bele, azt értékeljük már, hagyd már benne legközelebb,
3: hát
1: vagy valami.
3: Kizártam őket, viszont aki
1: ez
3: nagyon, volt olyan is, aki nagyon sokszor elküldte, tehát 4-szer, 5-szer, 6-szor jelentkezett, ott is csak
1: ott
3: egyszer.
1: Is. Így van, tehát azért ezeket tudjátok, hogy hiába külditek el többször, regisztráltok többször, egyszer fogjuk ezt figyelembe venni. Még akkor is, hogyha sokszor láttátok az autót, de én láttam olyat, hogy a család fotózta az autót, és akkor mindenki csinált belőle fotót, tehát az külön is tud
3: persze
1: regisztrálni, úgyhogy ezzel nincs probléma. Közben egyébként a Facebookon élőben megyünk, és láthattok minket, és láthatjátok a sorsolást is, amelyet közvetítünk, mert hogy itt van a sorsolás kép, ezt megmutatjuk, mert annyi név, az a 200 név nem lehet így olvasni, tehát nem sértünk semmilyen GDPR szabályt, úgyhogy ebbe benne vannak a nevek, és természetesen majd elindítjuk egy kattintásra, és utána pedig Gábor fogja majd megállítani, hogy mikor is. Ebből a vadászatból van még egyébként 1 hónap, úgyhogy most azoknak mondjuk, aki 1 hónapig még akar vadászni, vagy lemaradt a korábbi vadászatokról, az nyugodtan megismételheti. Ugyanezt az autót fogjuk fotózni, de tegyük hozzá, ne küldjétek el ugyanazt a képet, mert marra nagyon leleményes.
3: Én végignézem a 800 figyel jelentkezőt is egyesével, rászánom azt a pár órát.
1: Igen. Jó. Na, rendben. Akkor Gábor, indíthatjuk, hogy érzed?
3: Én azt javaslom, hogy Gábor nyomja meg a kattintást, hiszen majd a szerencsekerék megáll valahol.
1: De még nem most nem indítani kell?
3: Vagy
1: most
3: csak így? De ő magától áll meg. Tehát igazából akkor sorsolja
1: Gábor. Ja, hogy elindítod a sorsolást, így van. Gábor, hát akkor nézzük.
2: Lássuk, ki lesz a szerencsés.
1: Na. Közben nézzétek, és úgyis ki fogja nyomni, vagy ki fogja dobni. Ott a felső kis csillagot kell figyelni. És a nyertes Bütszentiné Koncz Borbála. Jó, nagyon itt nem utassuk a telefonszámát, de mi már megpróbáljuk hívni. Addig mondjunk még valamit arról, hogy egyébként az MG-nek most van-e valami újdonsága, vagy valami újítása, mondjuk nálatok a Valent autónál, ez megtekinthető-e?
2: Igen, mindenképpen sok újításunk van. Az MG 4 Urban az egyik legnagyobb újítás, ami egy picivel nagyobb autó, mint az MG 3, egy igazi kis kompakt járgány, és ugye ő teljesen elektromos, és a következő év elejére ő érkezik Magyarországra is már a első sorozatban gyártott félszilárdtest akkumulátorral, melynek nagyon nagy jövőt jósolnak, és egy elérhető áron nagyon biztonságos elektromos autó kapható, mely nagyon gyorsan tölthető, és az arányaihoz képest, a kilowatthoz képest nagy hatótávval bír.
1: No, hát egy egyre nagyobb hatótávval működnek már ezek az autók, és a gyártók is ezen versengenek egymással. Hát reméljük, hogy Borbála felveszi. Bütszentiné Koncz Borbáláról van szó, aki a győztese a mi játékunknak. Lehet, hogy dolgozik, vagy munkában van. Drága Borbála, ha hallasz minket, vagy lát valaki ismerős, szóljon neki, vegye fel azonnal a telefon, mert hogy szeretnénk az örömhírt így első kézből átadni neki, mert hogy ő nyerte a Valent Auto MG3-ját, amelyet egy hosszú hétvégére kipróbálhat, illetve nem veszi fel Borbála, illetve a Hotel Aurumba egy hétvégét eltölthet másodmagával, úgyhogy szerintem ez egy szuper ajándék, egy szuper dolog, és az autóvadászat az autóvalent jóvoltából tovább zajlik itt nálunk.
2: Így van. És kaptunk visszajelzést is.
1: Igen?
2: Igen, és nagyon élvezték. Igen. Nagyon jó volt, nagyon szuper hely.
1: Látjuk, a Fiat, azóta több Fiat Panda van egyébként a városban. Csak jelzem, addig nem olyan látunk Fiat Pandát a városban, és mióta itt mi vadászat alá vontuk a Pandát is, azóta azért már szaladgál belőle.
2: Igen, egyre többet adunk el belőle.
1: Az emberek. Na jó, legyen így. Hát köszönjük szépen Valent Gábornak, hogy itt volt, és velünk volt a Valent Autó képviseletében, és természetesen a vadászat tovább zajlik. Kedves hallgatók, és most ugye nézők is még a Facebookon, nektek is mondjuk, hogy vadásszátok le ezt a fantasztikus kis autót, az MG3-at, kék színű, ennyit segítünk.
3: És amúgy ne tele a videóból screenejétek.
1: Történetesen az. Tovább szaladunk már a Bambolé. Zdallal, itt nálunk 9 óra 20 perc van. Szép napot, szép reggelt, és jó munkát kívánunk mindenkinek. Természetesen, ha úton vagytok éppen, és közlekedési információtok van, akkor 0620 316 3000 ide írhat.

0: Jégkocka és zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: És itt zajlik az élet 9 óra 20, 91 perccel fél 10 előtt. Újabb vendég már a stúdióban, úgyhogy itt a vendégek egymásnak adják a kilincset most egész reggel. Ilyen ez a péntek, gyerekek. Nem tudok mit mondani. Rabocsi Tibi a vendégünk, Rabocsi Tibor, bocsánat, nekem Tibi az örökös Tibi és tenisztársam is egyben ajutassam be, aki nem csak az autó sport világában rendkívül aktív, hanem a tenisz és a padel világában is most már, hogy megmutassalak. Na de hát 15. jubileumi Trackwood Drift Fesztivál most a hétvégén a Rabócsi ringen, Mária Pócson, és azt gondolom, ez örömmel tölte minket, minden ilyen jubileumi rendezvény, amit tegyük hozzá, hogy a magának a Rabócsi ringnek is jubileuma, hiszen 30 éves már a Rabócsi ring. Tehát ez azt gondolom gyönyörű évszámok, gyönyörű korok ezek, de hogy mitől lesz igazán különleges ez a 15. Trackwood Fesztivál, legalábbis így versenyügyileg.
3: Szép jó reggelt mindenkinek. Hát igen, ezeket a számokat elmondtad, és hát ugye ez azért minden szempontból egy különleges alkalom. Ugye a Trackwood és ugye a Rabócsi ring 30 éves, ez egy kellemes társítás, párosítás, ugye a drift az nagyon régóta része, több mint 20 év a Rabócsi ringnek, és ugye a Trackwood pedig ez egy európai esemény, amit igazából egy kollégám, a Bére Szabolcs névileg, illetve a Rabócsi ring hozott létre. Ez ugye egy nagyon divatos szó is egyébként, ugye Európa nagy fesztiválja, ezek a Wood végződések, ez a Trackwood is ugye innen ered. És alapvetően ugye ez egy nemzetközi esemény, tehát Európa bajnoki versenyén nőtte ki magát, és hát tulajdonképpen ami különlegessége, hogy ugye itt nagyon sok ország, itt jelenleg 19 ország, 97 pilótája kezd gyakorlatilag már mától, és hát tulajdonképpen a 30 éves Rabócsi ring pedig önmagában egy nagy esemény, és mi úgy gondoltuk, hogy az esemény, mivel ez legnépszerűbb is, legnagyobb eseményünk, úgy gondoltuk, hogy összekötjük a kettőt, és hát attól különleges az elhelyzet, hogy ugye ez nagyon sok újításunk van, amit ugye akik nem járnak rendszeresen, hogy évente azért arról is a Rabócsi ring, hogy mindig valamilyen fejlesztésben veszünk részt, és hát gyakorlatilag bármire fognak figyelni, mindent észre fognak venni.
2: Azok, akik esetleg régen jártak a pályán.
3: Hát különösen azok egyébként, de még akik egyébként gyakran járnak, ők is egyébként fognak újításokat észrevenni, és rengeteg számos kísérő esemény. Tényleg már a helikoptert is bevontuk a Balatonfly-jal közösen. Lehet tulajdonképpen két napon keresztül repülni a versenypálya felett, nagyon különleges helyzet, és én is kipróbáltam.
2: Tehát valaki kipróbálja, befizet, és elviszik egy törre, és megnézi fentről, milyen a verseny.
3: Így van, pontosan van. Drift go-kart, drift taxi, egyébként több lehetőség van, hiszen a pálya nagyságba adódóan, hiszen van propilóták, meg vannak a streetesek, úgynevezett amatőrök, és ugye azon a pályán egyébként egészen drift taxi
2: lehet
3: is
2: ülni,
3: lesz.
2: Lehet ülni olyanok mellé.
3: Igen, az Ámon Oliver egy nagyon sikeres és népszerű youtuber is egyébként, és ugye ők is itt lesznek 5 autóval, elektromos Teslával, lóerőssel fognak driftelni.
4: Úgyhogy
3: nagyon különleges helyzetek lesznek, felsorol is nehéz lenne, de egyébként tényleg...
2: Igen, ez a Blade-del, az az 1000 lóerős.
3: Igen, és őt ugye nagyon sokan ismerik, úgyhogy be lehet eszülni mellé is, úgyhogy most külön lehetőség van, tehát két szinkron pályán fog üzemelni a versenypályán.
2: Ezek futamok között, vagy futamok előtt még adott esetben, vagy este?
3: Tehát... Időtervben van, egyébként este már nyilván az éles menetek vannak, ugye holnap vannak a döntők, ugye top 32, pontosan három kategóriában versenyeznek a pilóták, a street, a pro 2 és a pro.
2: Mi a ugye, különbség ezek között?
3: Ez a street az, igen, a street, ugye ott egyedül küzdenek, és ugye az mondjuk úgy, hogy amatőr sport, ahol egyébként úgymond a fiatalok, akik egyébként tehetségesek, akár beülnek a saját BMW-jükbe, nyilván megfelelő gépkönyvezés és technikai és biztonság.
2: Saját gép,
3: igen, autóikkal. Beülnek és azt mondják, hogy természetesen bukócsó vezet autókkal, hogy kipróbálják magunkat egy ilyen versenyen, és nyilván azon a tampája részen, ahol egyébként kevesebb lehetőségi találkozási pont van, mondjuk gumifallal vagy egyéb dolgokkal, azokon mennek a streetesek. A Pro 2 az már ugye benne a nevében, hogy profik, ott már egyébként cúizó, úgynevezett páros csatában küzdenek egymással, és a pro pedig az már az übermens, azt szoktuk mondani, közel 1000 vagy 1000 óra feletti propilóták vannak egyébként 40-en, és erre mondtam, hogy gyakorlatilag itt
2: és
3: néhány
2: akkor
3: magyar
2: indulnak,
3: van.
2: Tehát egyszerre vagy
3: természetesen többen? Egyszerre indulnak, és hát ugye ezek a driftnek az a lényege, hogy ugye érintési pontok vannak, amin el kell menni, le kell kísérni pontosan azt a sebességet, azt a fordulási sugarat, és hát ez óriási tempóban.
2: Ezt persze figyelik szakavatott versenybírók.
3: Hogy külföldi versenybírák vannak, hiszen ugye egyébként a 100 fős mezőnyből kb. 20 magyar van, vagy 24 magyar, és hogy kb. 70 külföldi, de tényleg a tényleg Izraeltől kezdve gyakorlatilag Svédországból versenyzők jöttek, több nap előtte indultak. Érdekes, mert van Ukrajnából is, Oroszországból is versenyzők.
2: Én emlékszem az első ilyen trackfoodra, még akkor drift fesztiválként, vagy igen, nem is tudom, hogy lett hirdetve, és beszéltünk mi akkor, hogy az elején még nagy érdeklődés volt hirtelen, mert hogy drift nem volt addig sehol. Tehát az emberek az utcákon driftelgettek, és akkor ezt látták meg filmekben, hogy hogyan hogyan is driftelnek, és hogy és ez ilyen divat lett. És akkor hirtelen így megjelent Mária Pócson is az, hogy van drift. Az elején nem voltak olyan sokan, mert nem tudták róla, mi ez. De aztán ez dinamikusan, te hogy érzed? Tehát évről évre egyre többen rajonganak ezért.
3: Abszolút, ugye a Rabócsony multifunkcionális versenypálya, és hát ugye van motoros része, gokartos része, rallycross és drift része, azt kell mondjam, messze a legnépszerűbb szakággán nőtte ki magát, míg majdnem a többiek toporognak, vagy negatívba léptek, vagy mondjuk őszintén rallycrosst imádom, de ugye már nem tud ekkora élményt adni. Valószínű egyébként, hogy az generáció, vagy egy fiatalabb generációt kapott el, és hát valószínű, hogy ez a freestyle stílus az, hogy ezzel ugyanis autók, turbó, csattok, benzingőz, füst, adrenalin, de szerintem egy új életérzés, és hát szerintem ez egyébként a Rabócsony attól kiváló, ez van egy nagyon széles pálya, ami egyébként Európában is ritka, tehát 15 méteres átlagos szélessége van a drift pályának, illetve a Rabócsonyban.
2: De van ennek valami kötöttsége, hogy mekkorának kell lenni?
3: Igen,
2: a
3: megvannak a minimum elvárások, az 12 méter, de ugye nekünk a 15-16 méteres szakaszokon ugye rendkívül jól lehet előzni, és nagyobb a fordulási sugár, nagyobb a sebesség, és ugye attól, hogy egyébként a aréna jellegű a versenypálya, és ugye 3 méteres földcsáncokon, illetve lelátókon ülnek az emberek, nagyon közel látják ezt, és szerintem önmagában egyébként ez adrenalin sok az, hogy eljön egy 1000 lóerős kocsi, dübörög, szó szerint dübörög, füst, láng, stb. És egy döntött pálya, az pedig ugye annak az erőhatása, hogy a centrifugás erőnek a kompenzálásával, hogy a nagyobb kanyarsebességet lehet elérni. Tehát gyakorlatilag nagyobb gáz, és hát csak mondjuk őszintén, az viszont brutális érzés, amikor 120-szal elmennek a lábadnál, és szinte a pilótának látod az arcát, miközben nem tudod, hogy merre figyelj egyszerre, hogy úristen, és mi történt.
2: Mögé,
3: és,
2: elé, vagy hova.
3: Ezek az emberek ugye 10 centire fordulnak el a gumihevedertől, vagy gumitól, és hát ugye azért szeretik a bepukkanást. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a propilóták, attól propilóták, hogy szinte nem találkozik senki a gumival, de mindig 10 centire fordulnak attól a 120 km-es sebességgel.
2: Hát az érintési pontok, ahogy mondod, hogy azokra oda
3: azokban
2: kell...
3: Azokban meg vannak határozva, azok a szélei nyilvánvalóan, hogyha gumit érintesz, akkor nyilván ez nem lebondás, csak ugye van, amikor még lakot húzod, akkor még az jó pofa. De ha belepukkolsz, azért az drága.
2: Igen, az drága mulatság lehet. Egyébként itt Marát elnézve, akit így nézi, hogy ez most milyen technika,
0: de
2: és milyen...
0: De én voltam egyébként ja, már ilyenen, persze.
2: Azt akartam kérdezni, hogy egyébként a nők, a hölgyek rajonganak ezért ugyanúgy,
0: ez menő,
2: mint a férj.
0: Tényleg menő?
2: Tehát ez menő. Tehát, hogy női szemmel nézve.
0: Én nagyon szeretem, tehát én alapból az égett gumi füst szagát is nagyon szeretem, meg úgy van ennek egy hangulata, és én voltam.
2: És látjátok a nézőszámon is, hogy egyébként a nők, a hölgyek ugyanolyan intenzitással érdeklődnek, mint mondjuk a férfiak, hát, meg most már családok is.
3: Igen, természetesen, bár nem klasszikusan családi, pont azért mondtam, mert egy picit van egy nagyon különleges hangulata van, ugye éjszaka, meg napközben is, hogy a live DJ van, nagyon jó, ugye hozzáférhetők, egyébként nagyon jó látni most is, hogy van több mint 20 kamion bent, ugye akik a külföldi nagy országokból, pontosabban ugye nagyobb költségvetésű versenyzők. Hát gyakorlatilag ilyen nagyon picit ilyen F1-es hangulata van, hogyha valaki bejön a pedokba, szétnéz, lelátón ül, és látja ezt a teljesítményt. Sokan még elmondják,
2: ilyen, hogy... Nagyon jó a kiképzése a pályának, hiszen beláthatod szinte majdnem minden pontját,
3: meg is
2: nagy területeket. Tehát azért a Hungaroringen azért van, amikor az ember csak egy rövid szakaszt lát, és vége. Tehát igen, nem látod úgy át az egész.
3: Nagyon szerencsés a kialakítása, nagyon tudatos volt ennek a választása, és ugye ezért mondtam azt, hogy aki még nem volt, annak mindenképpen ajánljuk, bár mindig elképzelem, hogy azért 30 év alatt, átlagosan 30-40 ezer nézőszámmal, ez több mint 1 millió ember járt a Rabócsonyban, nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és átlagosan 300-400 versenyző, átlagosan 30-40 évvel, ugye több mint 10 ezer versenyzőnk volt, és kb. 500-at taktáljuk most a közepes vagy nagy eseményeket rendezvényben, amelyek
2: ami
3: versenyek voltak. Igen,
2: volt.
3: Tehát ebben a drift, go-kart, rallycross és ugye a motorversenyeket
2: számolom bele. A pálya mennyit változott, azért így elevenítsük fel, majd ott a helyszínen is, ha valaki kijön, azért ezt meg fogom kérdezni, és fel fogjuk eleveníteni, hogy mennyit változott a pálya. pálya ebben a 30 évben, ezt így vissza tudsz emlékezni, hogy hogy indult?
3: Hát nem tudom, hogy persze sem elfelejteni, egyébként olyan, mint a most lett volna, bármilyen hihetetlen egyébként, ugye 1996, azaz nem most volt. Hát igen, akik ennek mosolyognak, egyébként tettünk egy fotóalbumot, ahol nagyon jól visszajátszik a 10 éves, a 20 éves és a 30 éves rabócsering. Én ugye ezt három szakaszra bontanám, ugye az első 10 éve a rabócsingnek a rallycrossról volt, szerintem az mindenek feletti siker volt, és megnyitottuk egy új világot az emberek számára. A rallycross akkor szerintem legalább olyan népszerű volt, mint most a drift. És ugye akkor már 10 000-ek voltak a versenypályán, ma már nehéz ezt elérni, bár azt gondolom a hétvégi visszajelzések alapján, illetve az elővételi jegyek alapján 5-6 000 főben biztosak lehetünk. Úgyhogy ez önmagában is egyébként egy jó érzés, hogy azért 30 éve oda jutottunk el, hogy mi mindig meg tudunk újulni, és mi mindig ekkora tömegeket
2: vonz. És meg tudjátok tölteni az egyre nagyobb pályát és a lelátókat. Na hát, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hétvégén 15. jubileumi Trackwood Drift Fesztivál a 30 éves Rabócsi ringen, Máriapócson. Ha tehetitek, látogassatok ki, és mi biztos, hogy beszámolunk majd nyilván az eredményekről is, na meg hát magáról az eseményről, mert ünnep lesz, egy kicsit rendkívülibb lesz több programmal, úgyhogy mi ott leszünk, nyugodtan követjük az eseményeket. Köszönjük szépen Rabócsi Tibornak, hogy itt volt. No, hát tovább egy kis dallal, és jövünk vissza még egy jó gyors búcsúra.

0: No kérem szépen, jövünk vissza a búcsúra, mert hogy természetesen már nem sok időnk maradt, ugyanakkor beszélünk néhány programról, amely Nyíregyházán vár benneteket a Futófesztivál, a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivál, erről beszélgettünk a mai nap folyamán, akkor Legó Játékváros lesz majd szeptember 5-én, erre még egy picit várnotok kell, sokféle csupa-csupa Legóhoz köthető aktivitással, meg fellépő is lesz ezen a rendezvény, ez majd szeptember 5-én Nyíregyháza a Kossuth téren. Debrecenben viszont FIBA 3x3 kosárlabda a Kossuth téren, ez 3-3 elleni küzdelmek, ezek mindig fantasztikus izgalmakat hordoznak, egyszerre zajlik most a mai nap folyamán az U21-es Nemzetek Ligája és a FIBA 3x3 Women széria a nagy templom előtt felállított arénában, ugye nemzetközi mezőny küzd majd, a mérkőzések egyébként ingyenesen nézhetők meg, és szintén még Debrecen az állatkertek éjszakája van, egy nagyszerű családi program Debrecenben, aki kilátogat a nagy erdőre.
1: Ami még fontos, Cinema City sorsolásunk is van.
0: Nagy erőnk. Essünk neki, mert hogy volt egy kérdésünk, mi a legnagyobb problémája a szülőknek az iskola kezdéssel. Hát rengeteg jópofa dolgot írtatok, és nagyon jópofán adtátok elő a problémáitokat, mert hogy igen, ez most a szülőknek óriási teher, óriási kihívás, jövő héten már kezdődik a suli, és közel 130 hozzászólás, és sorsoljunk, várjál,
1: igen,
0: azt
1: igen.
0: Mondja, hogy összes hozzászólásra menjünk, és pörgessünk, szóljál.
1: Állj meg.
0: Állj meg. Gróf Ádám, aki azt írta, hogy hatalmas költséget terhel a szülőkre, ez a legnagyobb problémája. Jó, erről beszéltünk, hogy ma már 40-50 ezer forintból lehet elindítani a gyereket az írószerből, úgymond egy táskával együtt az összes úgymond szükséges.
1: Pláne, ha
0: fizetet,
1: még követjük a divatot ilyenekes. Is.
0: Igen, no hát ez még majd könyvek esetleg, amiket még venni kell, vásárolni kell, nem tankönyvekre gondolunk, mert ugye azok esetleg ingyenesen vannak, hanem úgy egyéb könyveket, amiket meg kell vásárolni, ezek még.
1: De ha be kell vannak. Fedni, akkor szóljatok, én szívesen csinálom.
0: Ja igen, mert mara nagy könyvfedő.
1: Igen, könyvfedő. Amár másban nem vagyok jó, legalább könyvet tudok fedni.
0: Na jó, mi pedig visszatekintünk a reggel egy-egy pillanatára, aztán jövünk vissza, és búcsúzunk, és mondunk néhány közérdekű információt. Gróf Ádámnak gratulálunk, Cinema City páros mozi jegyet nyert.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Nem tudom, nőlétedre mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
1: Szerintem nagyon mókás.
0: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz, szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
1: Pedig annyira fasza. Igen.
0: Berta Benz, ráadásul Carl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jobb kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikázni 100 kilométerre.
1: De
0: és
1: még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha, elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány a problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párunkat, hogy úristen, ez történt, és igen, mit csináljak?
0: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, vagy nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe, meg ilyenek, nem?
1: Hát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de...
0: Hogy... Neked mi volt az ilyen, amit párodat, vagy valakit kellett hívni?
1: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
0: Hát az szerintem ez tök normális. Azért én is. Fáj a fogad?
3: Elkezdett fájni. Vetömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni.
0: Még mindig jobban jártál, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, hogy mi? és hát a leghátsó fogon egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
3: És megettem. Tűnt?
0: Hát honnan tudjam?
1: Na, azóta is keresik.
0: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami
1: azért
0: kajálásnál.
1: Azért amikor már elhagyod a tömésedet.
0: Akkor kiesik a tömés a szádból.
3: Másnaposok? Nézd meg, tetoválásod nincs, ha nem húztad ki valamelyik első fogadat.
1: De mellé is lettek.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: No kérem szépen, hát ilyen vidámak voltunk ma reggel is, és rengeteg vendégünk volt, ezeket a beszélgetéseket vissza tudjátok hallgatni, illetve a sorsolásunkat pedig vissza tudjátok nézni adott esetben a Facebook oldalunkon, ahol látható az élőadás közvetítése, legalábbis abban a pillanatokban, és ugye vissza tudjátok hallgatni mind Rabócsi Tiborral a beszélgetést, mind pedig ugye Gyurcsán Gáborral a Vittur Futófesztiválról, és ennek részletei a sunshine.hu oldalon letölthetők sok más anyaggal és korábbi dologgal egyetemben. Jó? Úgyhogy ezeket keressétek.
1: Aztán kitartást mindenkinek a sulihoz. Én azt mondom, hogy ne stresszeljetek rajta annyira. Mert? Mondom ezt én, gyermektelen nőként. Nem tudom, nem kell stresszelni, elkezdődik, minden úgy is megy ugyanúgy, ahogy mindig. Uh-huh. Ezt mondjuk az első osztályos szülők nem biztos, hogy díjazzák, hogy ezt mondtam, és ők most szerintem nem szeretnek, de mindegy, kitartást mindenkinek.
0: Na jó, figyeljetek erre, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy az iskola kezdés az milyen lesz.
1: Amúgy az megalapozza az évet egy kicsit. Szerintem.
0: Gondolod?
1: Aha, hogyha az olyan nyögvenyelős, akkor utána úgy minden.
0: Jó, hát ezt mondhatod a gyerekeknek amúgy mindig, hogy jaj, hát készüljél, mert ez az első pár amúgy... hónap nagyon fontos. És közben pont akkor nem érdekli őket, még nehezen pörögnek fel.
1: Persze,
0: hozzá.
1: Mert ilyenkor még azt várjuk, hogy találkozunk a tudod, az osztálytársakkal, a barátokkal. Kit érdekel a tanulás az elején? Majd utána, amikor már beindult ez a rész. Persze, hát én is azért vártam.
0: Na jó, nézzük az időjárást, mert azok, akik még szeretnék a nyár utolsó pillanatait kihasználni, azok megtehetik, akár az általunk ajánlott programok bármelyikén, hiszen egy kis esőt írnak holnapra, csak szólok. 31 fokot egyébként, és egy pici futó zápor, zivatar, erre számíthattok, bárhol vagytok, illetve vasárnap 32 fok igazi kánikulai meleg, jó idő, és így lesz ez hétfőn is, kedden is, és még azért nagyon sok nap egy szeptemberi napukon. Jó? Tehát, hogy erre készüljetek.
1: Jönnek azért a hűvös nyári idők.
0: Nem, inkább az éjszakák, illetve a hajnalok lesznek hűvösebbek, 12-15 fok közöttiek, úgyhogy arra azért számoljatok, hogy reggel kell egy púcsi, vagy kell egy könnyű kabát.
1: Meg jó? Fűtés a kocsiba.
0: Igen, hogyha befűt, mire oda, mire beérsz a munkahelyre. Jó, azt mondja, hogy hát gyorsan mondjuk el az üzemanyag árakat, mert aki szeretne tankolni a mai nap folyamán, augusztus 28-án Ágoston névnapján, az megteheti az üzemanyagot. Most egy picit a gázolaj ára módosult, a nagykereskedelmi ára 6 forinttal csökkent a gázolaj, de a többi nem változott, de így is már a gázolaj úgy elszaladt a benzintől, hogy bizony-bizony jelentős különbség van, közel 100 forint. És lehet, hogy vannak olyan kutak, ahol meg is haladja ezt a 100 forintot a különbség. A 95-ös átlagára az most 5,92, a gázolajé pedig 681 forint volt. Úgyhogy, hát kérem szépen, erre kell számítani a kutaknál, és köszöntjük ugye az Ágostonokat, nekik névnapjuk van, a többieknek, akiknek születésnapjuk van, azokat is csókoltatjuk, öleljük, a hétvégét használjátok ki, legyen alkalmatok, kerítsetek egy kis pihenésre és időt, mert hogy jövő héten már indul a szeptemberi hajtás, legalábbis már szeptember elsője lesz a jövő héten, úgyhogy onnantól kezdve iskola, a meló is jobban felpörög, a reggelek hosszabbak és nyögvenyelősebbek lesznek, ahogy ti is írtátok. Hát ennyi volt mára, kérem szépen, a keltető, köszönjük szépen a figyelmet, és mindenkinek szép hétvégét kívánunk, mondjuk úgy, hogy jó szórakozás, hogyha buliba mentek, vagy bármelyik programon vesztek részt, és köszönjük mára minden vendégünknek, aki itt volt, illetve Dankó Lacinak, Gere Marának.
1: És Balogh Bélának.
0: Legyen szép hétvégétek, sziasztok!
2: Nem bízol az órádban. Akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
4: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a

0: Még megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szeptembertől könnyítést kaphatnak a bajba került gazdálkodók. Gyorsulhat a vonatközlekedés Debrecen felé, sorra szüntetik meg a lassú jeleket. Regionális fórum sorozat indul a szakképzés jövőjéről. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 1-től önkéntes tőketörlesztési moratórium nyílik meg a nehéz helyzetbe került agrárvállalkozások előtt. A konstrukció 2027 végéig adhat könnyítést, de csak a tőketörlesztést függesztheti fel, a kamatokat továbbra is fizetni kell. A program mintegy 500 milliárd forintos hitelállományt érinthet, a részvétel azonban nem automatikus. A vállalkozásoknak külön kell jelentkezniük, és a bankok saját szempontjaik alapján döntik el, ki számít rászorulónak. Bolcs agrárminiszter szerint a cél az, hogy az asszály és a romló gazdasági környezet miatt veszélybe került vállalkozások talpon maradjanak, mert tömeges kiesésük már az ország élelmiszer önellátását is veszélyeztetheti. Mintegy 9 milliárd forintos átépítés kezdődött az Ecopro BM debreceni akkumulátoripari üzemében. A dél-koreai vállalat a jelenlegi gyártósort úgy alakítja át, hogy az NCA katodanyagok mellett magas nikkeltartalmú NCM anyagokat is elő tudjon állítani, elsősorban prémium elektromos autókhoz. Az új rendszer a tervek szerint 2027 végétől szolgálhatja ki az európai megrendelőket. A debreceni üzem teljes éves kapacitását 54 ezer tonnára tervezik, ami a cég számításai szerint mintegy 600 ezer elektromos autó akkumulátorához lehet elegendő. Az első gyártósoron júniusban indult el a kereskedelmi termelés, a második sor beindítását pedig szeptemberre tervezik. Gyorsulhat és kiszámíthatóbbá válhat a vonatközlekedés Debrecen felé, folytatódik ugyanis a lassú

0: jelek megszüntetése a Budapest-Cegléd-Záhony Debrecen fővonalon, Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között sín és ágyazat cserét végeznek, így ismét 120 km/h sebesség válhat lehetővé, Kisvádán pedig szeptember 7-ig újítanak fel egy vasúti átjárót, ahol szintén visszaállhat a 120-as pályasebesség. A munkák miatt átmenetileg néhány perces menetrendi változások lehetnek, többek között a Civis Interrégió, valamint a Nyírség és Napfény Intercity esetében. 50 km/h sebességkorlátozást vezettek be a külső diószegi úton. Az új szabály a város lakott területének határa és a Kócos horgásztó közötti sűrűn beépített szakaszt érinti. A Magyar Közút közlése szerint a szigorításról baleseti adatok, valamint önkormányzati és lakossági jelzések alapján döntöttek a rendőrség és a tömegközlekedési szolgáltató bevonásával. A cél a közlekedésbiztonság javítása és a kockázatok csökkentése. A közút kezelő most arra kéri az autósokat, hogy ne megszokásból vezessenek. Szakképzési párbeszéd címmel regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel, összesen 13 helyszínen. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium célja, hogy közvetlenül megismerje a szakképzésben dolgozók tapasztalatait, javaslatait és a rendszer problémáit. A tárca közlése szerint az elmúlt közel 100 napban már összeállították a legfontosabb strukturális gondok térképét, most pedig közös megoldási javaslatokat dolgoznának ki a résztvevőkkel. Egy-egy fórumon 30-an vehetnek részt, további 5 szakember várólistára kerülhet. Jelentkezni szeptember 3-áig lehet előzetes regisztrációval.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Béláiknak köszönjük szépen a reggelt, 10 óra után járunk, hello mindenkinek, a következő 4 órában a stúdióban Kondor Oland, hozom a kiváló zenénket a pinteki munka mellé. Kezdünk elsőként Lady Gaga-val, pörög elsőként a The Dead Dance.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, what's up, this is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.

Kashmir is a Wild Ride, a Sunshine of a Man náluk. Csak jó zene szól, és szerintem reggelente sokan utaljuk az ébresztő óránkat, és képzeljétek, akár már ébresztés nélkül is megtanultunk nagyjából ugyanabban az időben ébredni. Ez derült ki egy friss tanulmányból. Ehhez leginkább rendszeres alvás ritmusra, elegendő pihenésre, valamint jól beállított fényviszonyokra van szükségünk. Reggel minél több a természetes fény, annál könnyebben ébredünk fel ugyanabban az időben. Ez derült ki egy friss kutatásból. További infók ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálhatók. Egyébként nagyon jó a kis tanulmány, de nekem például személy szerint nincs rendszeres alvásritmusom, és elég keveset szoktam pihenni. Na mindegy, Ella Henderson jön is a Ghost itt a péntek délelőttünkben.

0: ebben a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Sonny Fodora és a Tinkerbell, ezután pedig egészségpercekkel folytatjuk. Katamár a stúdióban. Szia!
2: Szia, Roli! A szeborrás dermatitis fokozott fagyú termeléssel járó gyulladásos bőr probléma. Nyáron a meleg és az izzadás tovább ronthat a tüneteken. A fejbőr, az orr környéke, a szemöldök és a mellkas gyakori érintett területek. A bőr kipirosodik, hámlik, néha viszket is. Fontos a rendszeres, kíméletes arctisztítás. Illatmentes, gyulladáscsökkentő kozmetikumok ajánlottak. A napfény átmenetileg javíthat, de a túlzás itt is káros. Bőrgyógyász célzott kezeléssel jól kordában tarthatja. A stressz is ronthat az állapoton, nyáron is figyeljünk a lelki egészségre. Ne keverjük össze más bőrbetegségekkel. Érdemes szakértővel tisztázni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A hónap végén megszűnik jelenlegi formájában az MMCC és két alapítvány. Új szülői ágy program indul a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján. Évente legfeljebb 86 liter párlat főzhető adómentesen. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 31-től jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány különleges közfeladat ellátó státusza, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, miközben az érintett szervezetek más formában tovább működhetnek. A Batthyány Lajos Alapítvány feladatait több minisztérium is átveszi. Magyar Péter közlése szerint az oktatási, kutatási, klímavédelmi és kulturális programokat tovább is folytatják, miközben az alapítványokhoz korábban kiszervezett állami feladatok és vagyon egy részét visszaveszik állami kezelésbe. 18 kórházi használatra kialakított szülői fotelágyat kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. Az adományt a Roland McDonald Gyermeksegély Alapítvány biztosította. A bútorok nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatók, így a szülők kényelmesebben maradhatnak gyermekük mellett a kezelések idején is. Az új fotelágyak első sorban a gyermekintenzív, a belgyógyászati és csecsemő osztályon jelentenek segítséget, ahol a hozzátartozók akár több napot vagy egy hetet is a kórházban tölthetnek. Megkapta a használatba vételi engedélyt a CATL Debrecen első cellagyártó épülete. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal augusztus 25-én adta ki az engedélyt,

0: amely a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik. Ez azonban még nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. A vállalatnak további erőkészítési és engedélyezési eljárásokat is le kell folytatnia, amint egy 350 ezer négyzetméteres debreceni cellagyár a tervek szerint később akár évi 40 gigawattóra gyártó kapacitást is elérhet. Több forgalmas debreceni útszakaszon is útépítések, aszfaltozási munkák és ideiglenes forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést. A 33-as főút több részén folytatódik a nagyfelületi aszfaltozás, ezért útszűkületre kell számítani a Dózsa-György utca és a BEM tér között, valamint a Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon. A Böszörményi úton augusztus végén éjszakai aszfaltozást is végeznek majd. 18 bemutatóval is, mintegy 600 előadással készül a 2026-27-es évadra a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Az első premier szeptember 11-én lesz, amikor az Izzika Galagonya című ifjúsági komédiát mutatják be. A repertoárban továbbá klasszikus és kortárs művek egyaránt szerepelnek, opera, operett, próza, musical és táncszerű adás is helyet kap majd. Megújul a tánctagozat is, amelyet Nagy Nikolett vezet, és 6 nemzet művészei dolgoznak benne együtt. A gyümölcsök érésével megkezdődik a pálinka főzés szezonja, a NAV pedig több fontos szabályra is figyelmeztet. Magánfőzőként csak 18 éven felüli saját gyümölcsöt termesztő személy készíthet párlatot, évente legfeljebb 86 litert adómentesen, háztartásonként. A főzéshez legfeljebb 100 literes berendezés használható, amelyet az önkormányzatnál be is kell jelenteni. A pálinka készítés szándékát előzetesen a NAV felé is jelezni kell. A házi párlat csak a főző családtagjai és vendégei számára fogyasztható, szabadon értékesíteni nem lehet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 11 óra után járunk 4 perccel, pörög a pénteki Juice, hello mindenkinek a stúdióban, ma kivételesen Kondor Roland hozom a jó zenénket, valamint a friss infókat, mi legyen korábban a Kert utcán voltak rendőrök, Debrecenben pedig a Böszörményén, vigyázz magadra!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene!

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Csillagok és a Csúrán Cseppen a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szólít a péntek délelőttünkben, és egyébként a sztár nemrég arról nyilatkozott, hogy készülőben van a Csúrán Cseppen 2, amit már szerintem nagyon sokan várunk. És egy kis információval folytatjuk. Ági írt nekem, hogy Debrecenben a Mikepércsi út végén elszökött a kiskutyájuk, aki egyébként Füles névre hallgat, egy fehér kis törpe úszkáról van szó, hogyha esetleg valaki éppen arra jár és találkozott vele, akkor mindenképp jelezze nekünk 0620-316-3000, én pedig majd segítek visszajutatni a gazdájához. A következő percekben pedig Üzsa érkezik David Gettával, ez már a Shine című zenéjük, amely a felszabadult nyári bulikról szól, érdemes kihasználni, néha jó.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Honeybees után pedig jönnek már is a horoszkópok, így pinteken Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos a munkahét utolsó napján érezheti a felhalmozódott fáradtságot, így a fontosabb teendőit célszerű előrevennie. A bika elégedetten zárhatja a hetet, s az elért eredmények örömére megérdemel egy kis kényeztetést is a hétvégén. Az ikrek oldott hangulatával és sziporkázó humorával a pénteki nap lelke lesz, felvidítva a megfáradt munkatársakat. A rák gondolatai már a hétvégi pihenés körül forognak, s a legszívesebben egy csendes, meghitt vacsorával zárná a hetet. Az oroszlán sikeresen teszi fel a pontot a heti teljesítményére, de a dicséretek bezsebelésekor emlékezzen meg a segítőiről is. A szűz minden nyitott feladat végére pontot tehet, így teljes felkészültséggel és tiszta fejjel vághat neki a hétvégének. A mérleg számára a péntek este a romantikáról és a meghitt pillanatokról szól, így érdemes közös programot szerveznie. A Skorpió kisugárzása és belső energiái lenyűgöző vonzerőt biztosítanak számára, ami csodákra képes a társasági életben. A nyilas egy váratlan ötlettől vezérelve spontán hétvégi kirándulást tervezhet, ami felejthetetlen élményeket ígér. A bak végre elengedheti a munkahelyi szigorúságot és átadhatja magát a megérdemelt, kötetlen pihenésnek. A vízöntő izgalmas társasági eseményen vehet részt a nap végén, ahol nyitott gondolkodású emberekkel cserélhet eszmét. A halak a heti pörgést követően a természet csöndjében vagy egy vízparton lelheti meg a teljes lelki békéjét.

0: Most hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, közös 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Glass Animals és a Heat Waves a kedvencek között. 12 óra mindjárt így friss hírek jönnek majd, ezt követően pedig rajtól így pénteken is a Nyíregy Aktuár. Rengeteg helyi érdekességgel készülünk, valamint kiváló zenékkel az ebéd mellé. Egy tuti, hogy elsőként egy sírennel kezdünk mindjárt a szólak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, ahogy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek móriczínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állatjólétet. Október 1-én lép életbe az új debreceni lakáskoncepció. Uniós forrásból támogatják a rászoruló családok iskolakezdését.

0: Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
0: Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet is. Felülvizsgálják az ábrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket is. A közgyűlés egyhangulag fogadta el az új bérlakás rendeletet és lakáskoncepciót, amely három kategóriát hoz létre: szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette szempontrendszer alapján döntenek az igénylésekről. Az önkormányzat 2017 óta először 15%-kal emelni a lakbéreket, amelyek a város közlése szerint még így is, mint egy 70%-kal a piaci árak alatt maradnak. Lelassult a lakásárak növekedése Debrecenben, miközben az olcsóbb nagyvárosokban továbbra is erős a drágulás. A Dunahaus friss elemzése szerint Debrecenben idén mintegy 11%-kal emelkedtek az árak, a használt lakások négyzetméter ára pedig eléri a 870-940 ezer forintot. A nagyobb megyeszékhelyek közül jelenleg Nyíregyházán nőnek még gyorsabban az árak, Miskolcon pedig közel 30%-os volt az éves emelkedés. Az elemzők szerint a drágább városokban már tavaly év végén tetőztek az árak, idén pedig visszaesett a kereslet, ami lassította a további drágulást. A 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának mielőbbi négy sávosítását sürgetik a térség önkormányzatai. Ceglédi Gyula Hajdúszoboszló polgármestere szerint a rendkívül forgalmas és balesetveszélyes útszakasz fejlesztése már évtizedek óta várat magára. A kezdeményezést Ebes, Nádudvar, Kaba és Báránd önkormányzata is támogatja. Hajdúszoboszló képviselő testülete most azt kéri a kormánytól, hogy biztosítsa a 2x2 sávos bővítéshez szükséges döntéseket és forrásokat. Már életbe lépett az 50 km/h sebességkorlátozás a Diószegi út érintett szakaszán. Az új szabály a lakott terület végét jelző tábla és a horgásztó csatlakozások közötti részt érinti. A sebességhatár csökkentését a Magyar Közút, a rendőrség és a debreceni önkormányzat közösen készítette elő, a környéken élők pedig korábban több közlekedésbiztonsági intézkedést is sürgettek. Az új 50-es táblákat több helyen sűrűn helyezték ki, így az autósok akár 30 méterenként is találkozhatnak a figyelmeztetéssel. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszer csomagjának kiosztását. A támogatást azok az elsőtől 8. évfolyamos diákokig kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyermekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén 100 ezer forintba is kerülhet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Egyik magyar csapatnak sem sikerült a továbbjutás a csoportból a debreceni Women's Series első napján. A 8 közé jutáshoz a magyar válogatott állt közelebb, de végül Hollandia és Csehország is jobbnak bizonyult, míg a debreceni csapat csak időszakosan tudta megnehezíteni a spanyolok és a Peking dolgát. Pénteken ismét 2-3x3-as versennyel jelentkezik a debreceni helyszín, az U21-es Nemzetek Ligája utolsó 6. fordulója délelőtt kezdődött, míg a Women's Series egyenes kieséses szakasza 17 óra 45 perctől kezdődik. A Deac női futszál csapata csak a 2. körben kezdi megszereplését az NB1-ben. A logikai bukfenc azzal magyarázható, hogy a 2026-27-es idényben mindössze 7 egyesület alkotja az élvonal mezőnyét, így minden körben van egy szabadnapos, az elsőben pont a debreceniek. A címvédő együttes szombaton 11 órától Tökölön az újonc Astrával csap majd össze. Ugyan az ellenfél pár hónapja még a másodosztályban szerepelt, ennek ellenére nem lehet lebecsülni, hiszen a nyáron a kerete jelentősen megerősödött. A labdarúgó NB egy hatodik fordulójának péntek esti nyitányán az MTK-t fogadja a DVSC a Nagyerdei stadionban. Nincs könnyű helyzetben a szakmai stáb, az amúgy is sérülésektől tizedelt keret tovább fogyatkozott, ugyanis Lang Ádámot Kisvárdán kiállították, így hiányozni fog a védelem tengelyéből. A ma esti mérkőzés 20 órakor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát erről nem győzünk eleget beszélni, hogy a Diószegi úton a megváltozott sebesség határa. Nagyon figyeljünk oda, mert most már elfogyott a tőlem, és mérik a sebességeknek a betartását, tehát 50 km/h sebességet helyeztek ki. Ami reggelre átváltozott a belváros területén, a Dózsa-György-Tomaszman kereszteződésében egyenesen nem tudjuk tovább folytatni az utunkat az aszfaltozási munkálatok miatt, de ez jellemző a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig szintén munkagépek dolgoznak, negátoljuk az embereknek a munkáját. Tehát figyeljünk egymásra, hogy ne kelljen balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Van valami egész

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új tagokat neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapbizottságába. Két településen is időközi választást tartanak. A jövőben nem elvezetnék, hanem megtartanák a vizet a tájban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 3 új tagot neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapbizottságába. Ott Annát, Sasvári Editet és Mácsai Pált. Tar Zoltán kulturális miniszter közlése szerint a testület már meg is tartotta első ülését. A 9. tagot szeptember 7-ig jelöli ki a szakmai szervezet. A bizottság több mint 4 milliárd forintos közös jogkezelőtől érkezett támogatási keretről is döntött. A tervek szerint visszaállítják az állandó kollégiumok szerepét. A jelenlegi 25%-os egyedi miniszteri keretet pedig jövőre 5%-ra csökkentik. Két településen is időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap. Hajdúböszörményben polgármestert választanak, emellett a 7-es számú egyéni választókerületben egy megüresedett képviselői mandátum sorsáról is döntenek. A polgármesteri posztért 4 jelölt indul, a voksoláson pedig több mint 23.800 választópolgár vehet részt. Hajdúbagoson a teljes 6-tagú képviselőtestületet és a polgármestert is újra választják, miután a testület májusban feloszlatta magát. A szavazó helyiségek augusztus 30-án reggel 6 órától este 7-ig tartanak nyitva. Új igazgatója van több debreceni iskolának a lezárult intézményvezetői pályázatok után. A Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot Juhász Héra Andrea, a Gönczi Pál általános iskolát Ignát Ildikó Andrea, a Petőfi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskolát pedig Faragó Istvánné vezeti a következő ciklusban. Több intézmény élén ugyanakkor nem történt változás. A Bárciban, a Dózsa György általános iskolában, az Ibolya utcai általános iskolában pedig maradtak a vezetők. Ideglenesen áthelyezik a 17-es és 17A autóbuszok két megállóhelyét a Kishegyesi úton végzett aszfaltozás miatt. A DKV tájékoztatása szerint a műanyaggyár irányába található határúti, ipari park és a Harsona utca megállókat lezárják. A 17-es és 17A járatok ezért ideglenes megállókban veszik fel az utasokat, a határúti, ipari parknál mintegy 100, a Harsona utcánál 50 méterrel hátrébb. Új vezetője lesz október 1-től a debreceni Demki Nonprofit Kft-nek. A városi közgyűlés egyhangulag Enyedi Imre Attillát választotta meg a kulturális intézmény igazgatójának. A jelenlegi vezető Halászdé János nyugdíjazása miatt távozik a posztról. Enyedi Imre Attila 2015 óta dolgozik az Ifjúsági Ház és a Demki szakmai rendszerében. Később több közösségi ház munkáját is irányította. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely alapjaiban átalakítja a hazai vízügyi és agrártámogatási rendszert. A legfontosabb változás, hogy a lehulló csapadékot és a folyók többletvizét a jövőben nem minél gyorsabban vezetnék el, hanem lehetőség szerint a tájban és a talajban tartanák. Ennek érdekében mezőgazdasági területeket is bevonhatnak az időszakos víztározásba, módosíthatják a támogatási rendszert és szigoríthatják a vízkivételt. Ellenőrzését. Az Alföldön a becslések szerint nagyobb árvizek idején akár 2-4 milliárd köbméter vizet is vissza lehetne tartani.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nem tudom, nőlétedre mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
2: Szerintem nagyon mókás.
1: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz, szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
2: Pedig annyira fasza. Igen.
1: Berta Benz, ráadásul Carl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jobb kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikázni 100 kilométerre.
2: De
1: és
2: még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha, elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány a problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párunkat, hogy ez történt, és most mit csináljak?
1: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, vagy nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe. Meg ilyenek, nem?
2: Hát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de...
1: Na, neked mi volt az ilyen, amit párodat, vagy valakit kellett hívni?
2: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
1: Hát az szerintem az tök normális. Azért én is. Fáj a fogad?
3: Elkezdett fájni. Betömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni.
1: Még mindig jobban jártál, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, hogy ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, mi? És hát a leghátsó fogom egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
3: És hova megettem, tűnt?
1: Hát honnan tudjam?
2: Na, azóta is keresi.
1: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami
2: azért
1: kajálásnál.
2: Azért buli, amikor már elhagyod a tömésedet.
1: Akkor kiesik a tömés sikerül a szádba.
3: Másnaposok? Nézd meg, tetoválásod nincs, ha nem húztad neki valamelyik első fogadat.
2: De komolyan. Mellé is elettek.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

0: senki sem.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza legdallamosabb éjszakája vár rátok augusztus 28-án este 10-kor a Vidorkertben, ahol Veréb Tamás ragad mikrofont a Sunshine FM kis színpadon. A Sztárban sztár győztese olyan akusztikus bulit kerekít a legnagyobb musical és rádiós slágerekből, hogy a Miénk volt a világtól a Türelemig garantáltan veletek énekli majd az egész kert. A belépés ingyenes, szóval az esti levezetéshez ennél jobb ürügyet keresve sem találnátok. Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló!
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.

0: a szuper sztereó is a bentanában a kedvencek között. 2 óra mindjárt indul a felsen, délután ma kivételesen nem velem, hanem Glac Norbival. A következő órában ő várja majd a friss útinfokat egymás után 0620 316 3000. Mindenkinek kellemes és pihentető hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: 99.4 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hagyd már nekem is egy tölcsért.
5: Van vanília, tutti frutti, karamell, rumos dió, kávé.
4: Akkor legyen vanília pisztáciával.
5: Pisztácia kifogyott.
6: De nem nálunk.
7: Mert pisztácia az Omniában mindig van.
6: És még ekvádori fekete csokoládé, karamellás sósmogyoros mascarpone, Mozart Omnia, Choco Crunchy és Nutella, Nutella, Nutella.
7: Mert az igazi olasz fagyit

0: Jön a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
1: Legény búcsú. A közönség kedvenc vígjáték újra a színpadon. A fergeteges előadás Gulyás Attila és Gulácsi Tamás főszereplésével szeptember 5-én tekinthető meg. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ungner Anna lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Gyorsítaná a büntető eljárásokat a kormány. 21 gyanús ügyet tett közzé a kormány egy új internetes felületen. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új vezetőit. A testület elnöke Ungner Anna lett, nyomozati elnök helyettesnek pedig Tasnádi Katalint választották meg. Mindketten letették esküjüket és aláírták az esküokmányt, így a kinevezésük hivatalossá vált. Magyar Péter miniszterelnök elsőként gratulált nekik. A Fidesz és a KDNP képviselői az eredményhirdetésen és az eskütételen sem vettek részt. Gyorsítaná és szigorítaná a büntető eljárásokat a kormány, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint rövidítenék az eljárási határidőket, valamint megerősítenék a nyomozószerveket, az ügyészséget és a bíróságokat is. A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy egyes büntető ügyek lezárása akár 5-10 évig is elhúzódjon. A változtatások nem csak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal által feltárt ügyeket érintenék, hanem általánosságban a teljes büntető eljárási rendszert is. A részletes jogszabály módosításokat később ismertetik. Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet is. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket is. Miközben a Tisza párt több debreceni képviselője továbbra is élesen bírálja a CETL beruházását, a Tisza kormány alatt működő Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal megadta a gyár első ütemének használatba vételi engedélyét. A hatóság közben 3 üzemi területen megtiltotta a munkavégzést, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mértek és munkavédelmi hiányosságokat is találtak. Ez azonban nem jelentette a teljes beruházás leállítását. A második használatba vételi kérelmet dokumentációs hiba miatt utasították el. A kormányhivatal döntése alapján tehát az első ütem a feltételek teljesítése után tovább haladhat a termelés előkészítése felé. Nyilvános, folyamatosan frissülő adatbázisban teszi közzé a kormány a minisztériumi átvilágítások nyomán tett feljelentések részleteit. Az új internetes felületen eddig 21 gyanús ügy szerepel, amelyek összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A közzétett adatok szerint 11 esetben a nyomozás is megkezdődött. A vizsgált összegek több mint a fele Exim Bankhoz kapcsolódó ügyletekhez köthető. Az oldalon rövid ügyösszefoglalók, az érintett összegek és minisztériumok is megtekinthetők. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a feltüntetett összegek a nyomozások és a bírósági eljárások során még változhatnak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap meleg, nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát végre péntek. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert. Ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620-316-3000. Az óránkat indítom Shakirával. Ez már a Die-Die.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: már a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Lóém, és ez volt a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk egy picit a kínai asztrológiára, ugyanis ma sokszorozó nap van. A kínai asztrológiában a sokszorozó nap olyan nap, amikor a tettek és a döntések energiái felerősödnek. Ezért, amit ezen a napon elindítunk, annak a hatása többszörösen visszatérhet. Különösen kedvező lehet egyébként a mai nap új dolgok kezdetéhez, adakozáshoz, jó szándékú cselekedetekhez és tudatos teremtéshez. Ugyanakkor érdemes kerülni a mai napon a konfliktusokat és a negatív cselekedeteket, mert ezek hatása felerősödhet. Ezt tanácsolja tehát nekünk mára a kínai asztrológia, én pedig az, hogy jöhetnek az üzenetek, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon. 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van az Icona Pop. Ez

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. 14:30 után rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt Mihály utcán a munkavégzés ideje alatt. Lehetőség szerint mindenki kerülje az átmenő forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán most már egyre erősebb a forgalom, nagyobb lesz a torlódás is, úgyhogy az arra közlekedők mindenképpen óvatosan. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb már a forgalom a Kishegyesi úton. Köszi szépen Attila az üzenetedet, valamint szintén erősebb a forgalom a Dózsa-György utcán, ez pedig Anonymous-tól tudom. Ha pedig van közlekedési infód, akkor jöhet 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

Pontosan, és az volt tőlük a Talk to You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy icipicit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen augusztus 28-ára péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik hozzám majd Kata, és hogyha már itt tartunk, az új online csatornánkat hallottad már? Elstartolt a Sunshine Base, úgyhogy innentől kezdve, akárhogyha a hip-hopot szereted, a rappet, vagy legyen szó egy kis R&B-ről, na akkor érdemes már most felmenni a sunshine.hu-ra, hiszen elstartolt a Sunshine Base, és a nap 24 órájában a legjobb felvételek szólnak ott is. Ahogy nálunk is, a következő órában Gordóval kezdünk majd.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: bankos hitelállományt érintett, a részvétel azonban nem automatikus. A vállalkozásoknak külön kell jelentkezniük, és a bankok saját szempontjaik alapján döntik el, ki számít rászorulónak. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a cél az, hogy az asszály és a romló gazdasági környezet miatt veszélybe került vállalkozások talpon maradjanak, mert tömeges kiesésük már az ország élelmiszer önellátását is veszélyeztetheti. Mintegy 9 milliárd forintos átépítés kezdődött az Ecopro BM debreceni akkumulátoripari üzemében. A dél-koreai vállalat a jelenlegi gyártósort úgy alakítja át, hogy az NCA katodanyagok mellett magas nikkel tartalmú NCM anyagokat is elő tudjon állítani, elsősorban prémium elektromos autókhoz. Az új rendszer a tervek szerint 2027 végétől szolgálhatja ki az európai megrendelőket. A debreceni üzem teljes éves kapacitását 54 ezer tonnára tervezik, ami a cég számításai szerint mintegy 600 ezer elektromos autó akkumulátorához lehet elegendő. Az első gyártósoron júniusban indult el a kereskedelmi termelés, a második sor beindítását pedig szeptemberre tervezik. Gyorsulhat és kiszámíthatóbbá válhat a vonatközlekedés Debrecen felé, folytatódik ugyanis a lassú jelek megszüntetése a Budapest-Cegléde-Záhony-Debrecen fővonalon. Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között sín és ágyazat cserét végeznek, így ismét 120 km/órás sebesség válhat lehetővé. Kisvárdán pedig szeptember 7-ig újítanak fel egy vasúti átjárót, ahol szintén visszaállhat a 120-as pálya sebesség. A munkák miatt átmenetileg néhány perces menetrendi változások lehetnek, többek között a Civis Interrégió, valamint a Nyírség és Napfény Intercity esetében. 50 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a külső diószegi úton. Az új szabály a város lakott területének határa és a Kócos horgásztó közötti sűrűn beépített szakaszt érinti. A Magyar Közút közlése szerint a szigorításról baleseti adatok, valamint önkormányzati és lakossági jelzések alapján döntöttek a rendőrség és a tömegközlekedési szolgáltató bevonásával. A cél a közlekedésbiztonság javítása és a kockázatok csökkentése. A közútkezelő most arra kéri az autósokat, hogy ne megszokásból vezessenek. Szakképzési párbeszéd címmel regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel, összesen 13 helyszínen. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium célja, hogy közvetlenül megismerje a szakképzésben dolgozók tapasztalatait, javaslatait és a rendszer problémáit. A tárca közlése szerint az elmúlt közel 100 napban már összeállították a legfontosabb strukturális gondok térképét, most pedig közös megoldási javaslatokat dolgoznának ki a résztvevőkkel. Egy-egy fórumon 30-an vehetnek részt, további 5 szakember várólistára kerülhet. Jelentkezni szeptember 3-áig lehet előzetes regisztrációval.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. A szél időnként megélénkülhet. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket. 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, és hát továbbra is a péntek délutánban dübörgünk. Hello mindenkinek a stúdióban. Glass Norbert, ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Startolunk Gordóval, ez már a Lokko-Lokko.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Elstartol a mai kódjátékunk, a mai nyerőszám pedig nem más, mint a 28-as, tehát hogyha benne van a telefonszámodban a 28-as, akkor nem kell semmi más tenned, mint elküldeni nekem a kódjáték szót SMS-ben vagy Viberen 0620-316-3000, és vidd el tőlem ma is az Ossis Burger jóvoltából a Sunshine menüt. Tehát a mai nyerőszámunk a 28-as, a kedvencek pedig itt vannak a folytatásban. Hősök, lepörög a film. Kellemes délután.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és
0: amíg
1: első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: Marshmallow és Khalid. El volt tőlük a Numb az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 28-ára péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos a munkahét utolsó napján érezheti a felhalmozódott fáradtságot, így a fontosabb teendőit célszerű előrevennie. A bika elégedetten zárhatja a hetet, s az elért eredmények örömére megérdemel egy kis kényeztetést is a hétvégén. Az ikrek oldott hangulatával és sziporkázó humorával a pénteki nap lelke lesz, felvidítva a megfáradt munkatársakat. A rák gondolatai már a hétvégi pihenés körül forognak, s a legszívesebben egy csendes, meghitt vacsorával zárná a hetet. Az oroszlán sikeresen teszi fel a pontot a heti teljesítményére, de a dicséretek bezsebelésekor emlékezzen meg a segítőiről is. A szűz minden nyitott feladat végére pontot tehet, így teljes felkészültséggel és tiszta fejjel vághat neki a hétvégének. A mérleg számára a péntek este a romantikáról és a meghitt pillanatokról szól, így érdemes közös programot szerveznie. A skorpió kisugárzása és belső energiái lenyűgöző vonzerőt biztosítanak számára, ami csodákra képes a társasági életben. A nyilas egy váratlan ötlettől vezérelve spontán hétvégi kirándulást tervezhet, ami felejthetetlen élményeket ígér. A bak végre elengedheti a munkahelyi szigorúságot és átadhatja magát a megérdemelt, kötetlen pihenésnek. A vízöntő izgalmas társasági eseményen vehet részt a nap végén, ahol nyitott gondolkodású emberekkel cserélhet eszmét. A halak a heti pörgést követően a természet csöndjében vagy egy vízparton lelheti meg a teljes lelki békéjét.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjátékunk pedig javában zajlik, úgyhogy ha benne van a 28-as a telefonszámodban, akkor jöhet továbbra is a kódjáték szó, SMS-ben vagy Viberen, az elérhetőségén pedig 0620-316-3000. A folytatásban pedig jönnek a kedvencek, a Florence and the Machine-nel megyünk tovább. You have got the love. Kellemes délutánt.
1: Sunshine FM asztrológia.

az Iri Mafia, és ha volt egy álmom az előző percekben itt a Sunshine-on, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra, viszont mielőtt elmennénk hírezni, illetve reklámozni, előtte lezárom a mai kódjátékunkat, a szerencsés nyertes pedig nem más, mint Dani, neked egy hatalmas gratula, ugye az ő telefonszámában benne volt a 28-as, így a tiéd az Ossis Burger jó voltából a Sunshine menü, jó étvágyat kívánunk hozzá. Drága Sunshine-osok, a következő órában pedig szétnézünk az utakon, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infóitok 0620 316 3000, no meg játszom a kedvenceket, My Smith-es fogunk startolni, ez lesz

0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Prücsök a legnagyobb varázsló. Egy mesebeli világba történő utazás Prücsökkel, avagy a kis Blankával. Az előadás szeptember 5-én is látható. Jegyek mauricinhas.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Egy perc múlva pontosan 4 óra, a stúdióban pedig Bardás Béla. Szia Béla, bár mi újság az utakon?
3: Szia Norbikám, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Útjavítási munkálatok még érintik Nyíregyháza forgalmát, a 36-os főútvonal a Ferenc körúton, és a Vármegye területén több munkaterület is, ami érinti a főútvonalon közlekedőket. Elsőnek Nagykálló Nyíregyháza között Nyíries tanyánál jelzőlámpa irányítja a forgalmat, és itt nagyobb menetidővel kell, hogy számoljanak a Kálló, illetve Nyíregyháza között közlekedők, és városon belül is több helyen, Debrecen belterületén forgalomkorlátozás. Igen, élénk a forgalom, csúcsforgalomszerű, bevásárlóközpontok közelében, ilyen a 33-as főútvonal Debrecen belterületén, de nagy a forgalom pillanatnyilag Hortobágy irányába. Legyenek türelmesek, óvatosak, tartsák be a közúti közlekedési szabályokat, hétfőn folytatódnak a helyreállítási munkálatok, és ma közlekedik utoljára vonatpótló autóbusz Nyíregyháza és Szerencs között. Köszönöm a figyelmet.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állatjólétet. Október 1-én lép életbe az új debreceni lakáskoncepció. Uniós forrásból támogatják a rászoruló családok iskola kezdését. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet is. Felülvizsgálják az ábrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium

0: is erős a drágulás. A Dunahaus friss elemzése szerint Debrecenben idén mintegy 11%-kal emelkedtek az árak, a használt lakások négyzetméter ára pedig eléri a 870-940 ezer forintot. A nagyobb megyeszékhelyek közül jelenleg Nyíregyházán nőnek még gyorsabban az árak, Miskolcon pedig közel 30%-os volt az éves emelkedés. Az elemzők szerint a drágább városokban már tavaly év végén tetőztek az árak, idén pedig visszaesett a kereslet, ami lassította a további drágulást. A 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának mielőbbi négy sávosítását sürgetik a térség önkormányzatai. Ceglédi Gyula Hajdúszoboszló polgármestere szerint a rendkívül forgalmas és balesetveszélyes útszakasz fejlesztése már évtizedek óta várat magára. A kezdeményezést Ebes, Nádudvar, Kaba és Báránd önkormányzata is támogatja. Hajdúszoboszló képviselő testülete most azt kéri a kormánytól, hogy biztosítsa a 2x2 sávos bővítéshez szükséges döntéseket és forrásokat. Már életbe lépett az 50 km/órás sebességkorlátozás a Diószegi út érintett szakaszán. Az új szabály a lakott terület végét jelző tábla és a horgásztó csatlakozások közötti részt érinti. A sebességhatár csökkentését a Magyar Közút, a rendőrség és a debreceni önkormányzat közösen készítette elő, a környéken élők pedig korábban több közlekedésbiztonsági intézkedést is sürgettek. Az új 50-es táblákat több helyen sűrűn helyezték ki, így az autósok akár 30 méterenként is találkozhatnak a figyelmeztetéssel. Megkezdték több mint 84 ezer rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az elsőtől 8. évfolyamos diákokig kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyermekhez jut el a csomag. Ez már a harmadik ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén 100 ezer forintba is kerülhet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. A szél időnként megélénkülhet. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg drága autós barátaim, kitartást az utakon, ha bármit láttok, segítsünk egymásnak. Várom az üzeneteket 0620 316 3000. MySpace-el startolunk, ez már a Dry Safe.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Maxwell és Ingrosso. Ez volt tőlük a Sunny Shining, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egy picit rátekintünk az üzemanyagárakra, ugyanis a mai napon csak a gázolaj nagykereskedelmi ára módosul, méghozzá bruttó 6 forinttal csökken, míg a benzin ára jelen pillanatban nem változik. Így az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 592 forint per liter, míg a gázolaj 681 forint per liter, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért a kutak között akár 50 forint eltérés is lehet, úgyhogy jól érdemes megfontolni azt, hogy merre tankolunk. Na meg azt is, hogy merre indulunk útnak, ugyanis van jelen pillanatban Debrecenben egy balesetünk, méghozzá Bartók Béla úton, ezt Anonymous-tól tudom, és van még egy balesetünk Debrecenben, méghozzá Betlen utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban, hiszen hamarosan szétnézünk a térség útjain. 0620 316 3000.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél öt után rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt a legfontosabbal kezdjük, ugyanis Debrecenben van kettő darab balesetünk, az egyik például a Bartó Béla úton, a másik pedig a Bethlen utcán, úgyhogy az arra közlekedők csak óvatosan. Nyíregyházára kanyarodunk, ahol természetesen a mai este folyamán is a Vidor Fesztivál miatt útlezárásra kell, hogy készüljetek, méghozzá az Rényi-Ilona utca, a Bocskai utca, valamint a Luther utca közötti szakaszon. Ez sem oda, sem vissza nem járható, úgyhogy erre mindenképpen készüljetek, tehát 6 órától útlezárás van Nyíregyházán, az Rényi-Ilona utca, a Bocskai utca, valamint a Luther utca között. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: Ed Sheeran, és ez volt a Lasse Föhr az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most megint egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, no meg, hogyha van infód, akkor az jöhet 0620 316 3000, 5 óra után pedig indulunk majd Olivia Dinnel. Ez lesz a Man I Need.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A hónap végén megszűnik jelenlegi formájában az MMCC és két alapítvány. Új szülői ágy program indul a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján. Évente legfeljebb 86 liter párlat főzhető adómentesen. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 31-től jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Kollégium, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány különleges közfeladat ellátó státusza, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, miközben az érintett szervezetek más formában tovább működhetnek. A Batthyány Lajos Alapítvány feladatait több minisztérium is átveszi. Magyar Péter közlése szerint az oktatási, kutatási, klímavédelmi és kulturális programokat tovább is folytatják, miközben az alapítványokhoz korábban kiszervezett állami feladatok és vagyon egy részét visszaveszik állami kezelésbe. 18 kórházi használatra kialakított szülői fotelágyat kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. Az adományt a Roland McDonald Gyermeksegély Alapítvány biztosította. A bútorok nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatók, így a szülők kényelmesebben maradhatnak gyermekük mellett a kezelések.

0: felújítási munkák és ideiglenes forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést. A 33-as főút több részén folytatódik a nagyfelületi aszfaltozás, ezért útszűkületre kell számítani a Dózsa-György utca és a Bem tér között, valamint a Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon. A Böszörményi úton augusztus végén éjszakai aszfaltozást is végeznek majd. 18 bemutatóval és mintegy 600 előadással készül a 2026-27-es évadra a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Az első premier szeptember 11-én lesz, amikor az Izzika Galagonya című ifjúsági komédiát mutatják be. A repertoárban továbbá klasszikus és kortárs művek egyaránt szerepelnek, opera, operett, próza, musical és táncszerű adás is helyet kap majd. Megújul a tánctagozat is, amelyet Nagy Nikolett vezet, és 6 nemzet művészei dolgoznak benne együtt. A gyümölcsök érésével megkezdődik a pálinka főzés szezonja, a NAV pedig több fontos szabályra is figyelmeztet. Magánfőzőként csak 18 éven felüli saját gyümölcsöt termesztő személy készíthet párlatot, évente legfeljebb 86 litert adómentesen, háztartásonként. A főzéshez legfeljebb 100 literes berendezés használható, amelyet az önkormányzatnál be is kell jelenteni. A pálinka készítés szándékát előzetesen a NAV felé is jelezni kell. A házi párlat csak a főző, családtagjai és vendégei számára fogyasztható, szabadon értékesíteni nem lehet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos, időnként gyengén felhős időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. A szél időnként megélénkülhet. Délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap Nyíregyháza térségében sok napsütésre és meleg időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a szél helyenként élénk lehet. A délutáni maximum

0: 32 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ha van infód, akkor az természetesen jöhet 0620-316-3000. Olivia Dinnel startalunk, ez már a Menhelyméd.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámla típust? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámla ajánlattal találjuk szembe magunkat, szinte nap, mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes első körben átgondolni, például használunk a bankkártyát online vagy fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben szoktunk ATM-ből készpénzt felvenni. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra is figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok azt jelentik, hogy nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, hogyha az ügyfél teljesít bizonyos feltételeket, például a munkabérét a bankszámlájára utalja, és havonta a minimum meghatározott darabszámban hajt végre tranzakciót. Itt viszont fontos, hogyha adott hónapban nem teljesítjük a bank által elvárt feltételeket, nagyobb összegű büntető díjat is számolhatnak fel.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a hasznos tanácsokat.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Nem tudom, nőlétedre mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
5: Szerintem nagyon mókás.
4: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz, szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
5: Pedig annyira fasza. Igen.
4: Berta Benz, ráadásul Carl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jobb kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikán 100 kilométerre.
5: De
4: és
5: még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha, elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány a problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párjunkat, hogy úristen, ez történt, és igen, mit csináljak?
4: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe, meg ilyenek, nem?
5: Hát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de...
4: Neked mi volt az ilyen, amit párodat vagy valakit kellett hívni?
5: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
4: Hát az szerintem az tök normális. Azért én is. Fáj a fogad?
6: Elkezdett fájni. Betömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni.
4: Még mindig jobban jártam, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, mi? És hát a leghátsó fogon egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
6: És megettem. Tűnt?
4: Hát honnan tudjam?
5: Na, azóta is keresi.
4: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami
5: azért
4: kajálásnál.
5: Buli, amikor már elhagyod a tömésedet.
4: Akkor kiesik a tömés a szádból.
6: Másnaposok?
5: Igen.
6: Nézd meg, tetoválásod nincs, nem húztad neki valamelyik első fogadat.
5: De mellé is se lettek.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
7: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: és ez volt tőle az Érj hozzám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok. Ahogy korábban említettem, Kata visszatért hozzánk a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, amiket mi nem tartunk magunkba. Összegyúrtuk őket egy csokorba, úgyhogy most jön Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza legdallamosabb éjszakája vár rátok augusztus 28-án este 10-kor a Vidorkertben, ahol Veréb Tamás ragad mikrofont a Sunshine FM kis színpadon. A Starban Star győztese olyan akusztikus bulit kerekít a legnagyobb musical és rádiós slágerekből, hogy a Miénk volt a világtól a Türelemig garantáltan veletek énekli majd az egész kert. A belépés ingyenes, szóval az esti levezetéshez ennél jobb ürügyet keresve sem találnátok. Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt, és irány a zöld!
0: Köszönjük szépen, 6 órát követően pedig ma is tartol a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ha valakinek szeretnél üzenni rajtam keresztül, most küld el. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. A folytatásban pedig itt van Kato, ez pedig a Turn the Lights Off.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programot.

0: Energia. És ez volt az Unstoppable az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Hamarosan 6 óra, úgyhogy most egy icipicit megint megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen egészen éjfélig együtt rádiózunk, most majd startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. A 2 órás élő esti kívánság műsort pedig indítom majd Sombrell. Ez lesz a Homework.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.

0: támogatják a rászoruló családok iskola kezdését. A hónap végén megszűnik jelenlegi formájában az MMCC és két alapítvány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Három új tagot neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alap bizottságába. Ottannát, Sasvári Editet és Mácsai Pált. Tar Zoltán kulturális miniszter közlése szerint a testület már meg is tartotta első ülését. A 9. tagot szeptember 7-ig jelöli ki a szakmai szervezet. A bizottság több mint 4 milliárd forintos közös jogkezelőtől érkezett támogatási keretről is döntött. A tervek szerint visszaállítják az állandó kollégiumok szerepét, a jelenlegi 25%-os egyedi miniszteri keretet pedig jövőre 5%-ra csökkentik. Megkezdték több mint 84 ezerre rászoruló általános iskolás ingyenes tanszercsomagjának kiosztását. A támogatást azok az elsőtől 8. évfolyamos diákokig kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A program uniós forrásból valósul meg, és a 2026-27-es tanévben összesen 84.375 gyermekhez jut el a csomag. Ez már a 3. ilyen támogatási kör. Az eddigi alkalmak során több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be. A segítség azért is fontos, mert egy elsős tanévkezdése idén 100 ezer forintba is kerülhet. Országos hatáskörű állatjóléti hatóságot hoz létre a kormány, és önálló az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság is feláll. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter szerint az új hatóság feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és szükség esetén a hatósági intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik azt is, mely állatmenhelyeknek és állatvédő szervezeteknek van a legnagyobb szükségük támogatásra. A minisztérium az átalakítás részleteiről állatvédő civil szervezetekkel egyeztet, és további szereplők bevonását is tervezi. Több fontos jogvesztő határidő is közeledik a gazdálkodók számára. Augusztus 31-ig jelenthetik be az asszálykárt azok, akik tavasszal szemes kukoricát vetettek, de a termést az időjárás miatt végül silóként takarítják be. Szeptember 7-ig

0: Minisztérium is átveszi. Magyar Péter közlése szerint az oktatási, kutatási, klímavédelmi és kulturális programokat továbbra is folytatják, miközben az alapítványokhoz korábban kiszervezett állami feladatok és vagyon egy részét visszaveszik állami kezelésbe.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 388, az euró pedig 364 forint. Az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 313 forintot kell fizetni.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Két korosztályban is nyíregyházi siker született a második Harsányi Gergely kézilabda tornán. Az U20-as korcsoportnál a Sportcentrum, az U18-asoknál pedig a Szike győzött. Második alkalommal volt házigazdája Nyíregyháza a nemzetközi kézilabda utánpótlás tornának. Három korosztályban U20, U18 és U16-ban mérték össze erejüket a csapatok. A nemzetközi tornát a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kézilabda szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum közösen szervezte. A Deac női futszál csapata csak a második körben kezdi megszereplését az NB1-ben. A logikai bukfenc azzal magyarázható, hogy a 2026-27-es idényben mindössze 7 egyesület alkotja az élvonal mezőnyét, így minden körben van egy szabadnapos, az elsőben pont a debreceniek. A címvédő együttes szombaton 11 órától Tökölön az újonc Asztrával csap majd össze. Ugyan az ellenfél pár hónapja még a másodosztályban szerepelt, ennek ellenére nem lehet lebecsülni, hiszen a nyáron a kerete jelentősen megerősödött. Abban a tudatban lépett pályára a Lettország elleni negyedik EB mérkőzésén Isztambulban a magyar női röplabda válogatott, hogy a továbbjutáshoz a hátralévő két mérkőzésén mind a 6 pontot be kell gyűjtenie. Ehhez először a letteket kellett legyőzni, akik ugyan már biztosan nem juthatnak tovább, de játszmát nyertek a lengyelek és a németek ellen is, majd pontot raboltak a szlovénoktól. Bár 2-1-re is vezetett és 6 mérkőzés labdája is volt a női röplabda válogatottunknak, a negyedik csoportmérkőzést végül is a lettek nyerték 3-2-re. Pénteken Szlovénia ellen zárják a mieink az Európa-bajnokságot. A nyíregyházi Pampuk Gréta remekül játszott és 9 pontot szerzett a találkozón. Utoljára 2021. augusztus 20-án, azaz több mint 5 évvel ezelőtt nyert Európa-bajnoki mérkőzést a magyar válogatott, most nagyon közel állt a sikerhez. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Holnap meleg, nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a folytatásban is, 0620 316 3000, az órákat indítom Sombrel, itt van tőle a Homework.
4: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: 0620 316 3000.
1: Adrián üzenetében nyitom a mai estét, aki Rolandnak üzeni, hogy te vagy az én napom fénypontja, még akkor is, amikor egy kicsit borúsabb az ég. Szeretlek, és nagyon örülök, hogy vagy nekem. Aztán Norbi Szabinának üzeni, hogy ne haragudja tegnapért, tudom, hogy hibáztam, és szeretném, ha tudnád, mennyire fontos vagy nekem. Merinda pedig Ferencnek üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, legyen tele a mai estét nevetéssel, szeretettel, és sok-sok meglepetéssel. Isten éltessen Feri sokáig. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Alex Kenji visszatért.

Ed Sheeran, és ez volt tőle a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Krisztián üzenetével folytatom, aki Renátának üzeni, hogy minden nap hálás vagyok azért, hogy mellettem vagy. Nagyon szeretlek. Aztán Barbara Leventének üzeni, hogy bocsánatot kérek mindenért, amit tegnap mondtam, nem akartam fájdalmat okozni. Remélem, hamarosan újra mosolyogsz rám. Niki pedig Attilának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Mike Posner, ez pedig az I Took a Pill to Ibiza, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Sompol és Dua Lipa. Ez volt önök a Nolai az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis jelen pillanatban lezárás van, ugye az Rínyi-Ilona utca, a Bocskai utca, valamint a Luther utcán, itt mindegyik irányba tilos a behajtás. Jó, tehát még egyszer mondanám, lezárás van, teljes útzár van az Rínyi-Ilona utcán, a Bocskai utcán, valamint a Luther utcán. Debrecen utcaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Füredi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén erősebb a forgalom a Böszörményi úton is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulom mindjárt Timi Palával. Ez lesz a Dracula.

0: mi a múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 24 órás rendőri védelmet kapott az MVVH2 vezetője. Újabb áremelés jön a hazai benzinkutakon. 6 milliárd forintból erősítik a hazai naperőművek kibervédelmét. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Elrendelte a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal két vezetőjének 24 órás rendőri védelmét. Magyar Péter miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert Ungner Anna elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes a szervezett bűnözés és a maffia elleni fellépés egyik legveszélyesebb területén kezdi meg munkáját. A kormányfő korábban azt is jelezte, hogy az MVV vezetői különleges jogosítványokat és kiemelt védelmet kapnak. Ungner Annát pénteken választotta meg a parlament a hivatal élére. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet, amely alapjaiban átalakítja a hazai vízügyi és agrártámogatási rendszert. A legfontosabb változás, hogy a lehulló csapadékot és a folyók többletvizét a jövőben nem minél gyorsabban vezetnék el, hanem lehetőség szerint a tájban és a talajban tartanák. Ennek érdekében mezőgazdasági területeket is bevonhatnak az időszakos víztározásba, módosíthatják a támogatási rendszert és szigoríthatják a vízkivételek ellenőrzését. Az Alföld a becslések szerint nagyobb árvizek idején akár 2-4 milliárd köbméter vizet is vissza lehetne tartani. 6 milliárd forintos uniós támogatással új kibervédelmi rendszert fejlesztenek a hazai megújuló energiatermelők számára. A projekt elsősorban az 1 megawatt feletti rendszerirányításba be nem vont erőművek biztonságát erősíti. A cél egy egységes, központilag kezelhető rendszer kialakítása, amely gyorsabban felismeri a hálózati anomáliákat és segíti a kibertámadások kezelését. A fejlesztésben mesterséges intelligencia alapú elemzési megoldásokat is alkalmazhatnak. A program részeként az iparági szereplők képzést is kapnak, a projekt tervezett befejezése pedig 2027 vége lesz. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete, a nettó átlag pedig 529.700 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bérek 7,1, a nettó keresetek 9,4%-kal nőttek egy év alatt, miközben a reál kereset 7,6%-kal emelkedett. A bruttó medián kereset 617.900, a nettó medián pedig 438.000 forint volt. A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedéséhez a családi, illetve az anyákat érintő adókedvezmények bővítése is hozzájárult. Szombattól bruttó 5 forinttal emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára, miközben a gázolaj ára nem változik. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a csütörtökön bejelentett dízelár csökkentésből péntekre 4 forint már megjelent az országos kiskereskedelmi átlagárban is. Pénteken a 95-ös benzin átlagosan 592 forintba, a gázolaj pedig 677 forintba került literenként. A szombati nagykereskedelmi

0: Itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a két órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Témin Palával, ez már a Dracula.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en.

0: Valmar és Manuel. Ez volt tőlük az Éget a nap az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bűn 40 percen keresztül, tehát egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Imm az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Robi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Vivinek üzeni, hogy amióta megismertelek, tudom, hogy vannak találkozások, amiket nem a véletlen hoz. Nagyon szeretlek. Aztán Szilvi Lacinak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig számítotok rád, te vagy az egyik legfontosabb ember az életemben. Zoli pedig Monikának üzeni, hogy ha most itt lennél mellettem, nem mondanék semmit, csak szorosan megölelnélek. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a The Weeknd, ez pedig az In Your Eyes, a két órás élő esti kíván.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak itt.

0: I Alex és a Slap, méghozzá Nagy Bogival kiegészülve, ez volt a Nem Hiszek az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza legdallamosabb éjszakája vár rátok augusztus 28-án este 10-kor a Vidorkertben, ahol Veréb Tamás ragad mikrofont a Sunshine FM kis színpadon. A Sztárban Sztár győztese olyan akusztikus bulit kerekít a legnagyobb musical és rádiós slágerekből, hogy a Miénk volt a világtól a Türelemig garantáltan veletek énekli majd az egész kert. A belépés ingyenes, szóval az esti levezetéshez ennél jobb ürügyet keresve sem találnátok. Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papíreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Tamara üzeni Gyulának, hogy boldog születésnapot kívánok, maradj mindig ilyen jó kedvű. Aztán Balázs Hajninak üzeni, hogy tudom, hogy néha nem vagyok könnyű eset, de egy dolgot biztosan tudok, nélküled nem lenne teljes az életem. Anita pedig Csabának üzeni, hogy hiányzol minden egyes nap, várom, hogy mikor érsz haza. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban James Hype. Ez pedig a 7 Seconds, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

és ez volt a White Ride az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei. Ugyanis Veronika üzeni Zsoltnak, hogy köszönöm, hogy akkor is mellettem állsz, amikor én magam sem tudom merre tovább. Nagyon szeretlek. András Katalinnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Romeo pedig bocsánatot szeretne kérni Esztertől minden kimondott szóért. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Anne Murray, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Taylor Swift, és ez volt tőle The Fate of Ophelia, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom, hiszen másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, mert indul a megújult Mixixel, mindjárt az első kettő órában DJ Vágóval, aztán jön majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin, 11 óra után pedig egy picit lelassulunk, jön majd Edo de Nova, és hozza a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova. Mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Nem tudom, nőlétedre mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
3: Szerintem nagyon mókás.
2: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz, szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
3: Pedig annyira fasza. Igen.
2: Berta Benz, ráadásul Carl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jobb kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikázni 100 kilométerre.
3: De
2: és
3: még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha, elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Jó, tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány a problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párunkat, hogy úristen, ez történt, és most mit csináljak?
2: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, vagy nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe. Meg ilyenek, nem?
3: Hát tehát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de... Na, hogy...
2: neked mi volt az ilyen, amit párodat, vagy valakit kellett hívni?
3: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
2: Hát az szerintem az tök normális. Azért én is. Fáj a fogad?
4: Elkezdett fájni. Vetömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni.
2: Még mindig jobban jártál, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, hogy ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, mi? És hát a leghátsó fogom egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
4: És megettem.
2: Hát honnan tudjam?
3: Na, azóta is keresi.
2: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami
3: azért
2: kajálásnál.
3: Azért amikor már elhagyod a tömésedet.
2: Akkor kiesik a tömés sikerül a szádból.
4: Másnaposok? Nézd meg, tetoválásod nincs, ha nem húztad neki valamelyik első fogadat.
3: De komolyan. Mellé is elettek.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Visszahozná a katásadózást a Tisza kormány. Országos hatóság ellenőrizheti a jövőben az állatjólétet. 21 gyanús ügyet tett közzé a kormány egy új internetes felületen. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Visszavezetné a katás adózást a Tisza kormány, és 2030 végére teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt. A tárcavezető szerint már dolgoznak egy egyszerűbb adózási forma kialakításán a kisvállalkozók számára. Közölte azt is, hogy a kormány első 100 napjában mintegy 400 milliárd forintot takarítottak meg, év végéig pedig további 300 milliárdos megtakarítással számolnak. A 2026-os hiánycélt 8,3-ról 7,5%-ra mérsékelték. Az új 2027-es költségvetést ősszel nyújtják majd be, ebben további szociális és adókedvezmények is megjelenhetnek. Jelentős átalakítást tervez a kormány az állatvédelemben. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre, emellett egy országos hatáskörű hatóság is feláll, amely az állatjóléti ellenőrzéseket végzi majd, és szükség esetén intézkedhet is. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, valamint felmérik, mely állatmenhelyek és állatvédő szervezetek szorulnak leginkább támogatásra. A minisztérium az állatvédő civil szervezetek bevonásával folytatja a szakmai egyeztetéseket is. 51 korábban elbocsájtott katona jelentkezett arra, hogy ismét szolgálatba álljon a Magyar Honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint a jelentkezők együttesen több száz évnyi katonai tapasztalattal rendelkeznek. A honvédség azok előtt nyitotta meg a visszatérés lehetőséget. lehetőségét, akiket a korábbi fiatalítási hullámban bocsájtottak el. A visszavétel ugyanakkor nem automatikus. Minden jelentkezőnél külön vizsgálják az alkalmasságot, a korábbi szakmai tudást, valamint azt is, hogy az adott képzettségre jelenleg szükség van-e a honvédségnek. Miközben a Tisza párt több debreceni képviselője továbbra is élesen bírálja a CETL beruházását, a Tisza kormány alatt működő Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal megadta a gyár első ütemének használatba vételi engedélyét. A hatóság közben három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mértek és munkavédelmi hiányosságokat is találtak. Ez azonban nem jelentette a teljes beruházás leállítását. A második használatba vételi kérelmet dokumentációs hiba miatt utasították el. A kormányhivatal döntése alapján tehát az első ütem a feltételek teljesítése után tovább haladhat a termelés előkészítése felé. Nyilvános folyamatosan frissülő adatbázisban teszi közzé a kormány a minisztériumi átvilágítások nyomán tett feljelentéseki részleteit. Az új internetes felületen eddig 21 gyanús ügy szerepel, amelyek összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A közzétett adatok szerint 11 esetben a nyomozás is megkezdődött. A vizsgált összegek több mint a fele Exim Bankhoz kapcsolódó ügyletekhez köthető. Az oldalon rövid ügyösszefoglalók, az érintett összegek és minisztériumok is megtekinthetők. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a feltüntetett összegek a nyomozások és a bírósági eljárások során még változhatnak.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap meleg nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként gomoly felhők zavar.

És vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a megújult Mixixer, amiben egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Jöhetnek az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk nektek a jobbnál jobb felvételeket, amivel pedig indulunk, az nem más, mint Hannah Bunt és a Cure My Desire, a megújult Mixixer, ami szól nála.

Most Frequencies és a Head Down a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig nem más, mint DJ Vágó. Hozok pár darab olyan tanácsot az egész este folyamán, amire mindenképpen érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultak. Ilyen például az is, hogy ne menjetek egyedül. Mindig jó, ha van veled legalább egy barát, és így tudtok egymásra figyelni, és biztonságosabb is. Aztán beszéljétek meg előre, hogy hogyan juttok haza. Legyen mindig B tervetek, kijelölt sofőr, akár taxi, tömegközlekedés, vagy akár a szülőknek is szólhattok. Hozok még ilyen jó tanácsokat, most viszont engedem tovább útjára a kedvenceinket, méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben, a lemezjátszóknál.

és a Vára Publik közösen, az előző percekben itt a megújult Mixixelben, és ez volt tőlük az I Don't 108. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen este 10 óráig, pedig a lemezjátszóknál nem más, mint DJ Vágó. Jönnek még a hasznos tanácsok, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha esetleg bulizni indultok a mai este folyamán, tartsátok feltöltve a telefonotokat. Érdemes ugyanis vészhelyzet esetére is menteni fontos számokat, ilyen lehet például a barátoké, a szülőké, vagy akár egy taxi telefonszáma. Aztán az italfogyasztás és a tudatosság is nagyon-nagyon fontos, ugyanis ismerjük a határainkat, ne ígyunk többet, mint amit biztonságosan elbírunk. Nem ciki egyébként nemet mondani az italra. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokat, most viszont engedem útjára a kedvenceinket. A folytatásban itt van már Calvin Harris és Regan Bowman közöse. Ez a Lovers in the Past Life, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszó.

0: Mika és a Relax Tiki Tízim az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, tartunk egy másodperci szünetet, viszont utána is érdemes lesz velünk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel egészen este 10 óraig, a lemezjátszónál pedig DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, egy órán keresztül még a lemezjátszóknál DJ Vágó, és hamarosan jönnek a jobbnál jobb tanácsaim, amivel pedig kezdünk az ATB és Dopamine közöse, ez a Don't Stop, kellemes estét!

italt. Aztán igyatok vizet is, ugyanis az alkohol mellett könnyen kiszáradhatunk. Váltogassuk egy kis vízzel, ne csak mindig alkoholt igyunk. Az öltözék és a megjelenés is nagyon-nagyon fontos, ugyanis öltözzetek az alkalomhoz, de inkább praktikusan. Kényelmes cipő, réteges öltözet, amiben jól érzed magad, de nem veszélyeztet. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokat a mai este

kapcsolatra. Ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha valaki rosszul van, kísérjétek ki, kérjetek segítséget, és semmiképpen se hagyjátok egyedül. Aztán tartsátok tiszteletben mások határait, ugyanis a buli nem mentség a tolakodásra vagy a nem kívánt közeledésre. Minden beleegyezés kérdése. Aztán vigyázzatok az értékeitekre, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis minél kevesebb dolgot vigyetek magatokkal, de ami biztosan nálatok legyen, az a telefonotok, az irataitok, illetve a pénzetek. Egész este ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokkal foglak titeket ellátni, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál, a pénteki, illetve a

0: legjobb pop, dance és R&B zenék mixelve minden hétvégén a Sunshine FM-en.
1: Turntable, the best DJ.
2: Yo, listen, you hear that? Kid is in the jungle.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, az elmúlt 2 órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint DJ Vágó. Andrissal holnap este 8 órakor majd ismételten újra találkozhatok, most viszont tartunk tényleg csak egy másodpercnyi szünetet, ugyanis folytatjuk tovább, jön a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk 10 óra után az új generáció DJ-je, Robin.
1: A hétvége elengedhetetlen parti kelléke.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
1: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
3: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
4: Jó estét, sziasztok!
3: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
4: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
3: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Robin, indítsuk meg az estét!
4: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
3: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyes igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fautnak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello, Robin.
1: Jó estét, sziasztok.
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova! Sunshine Mix.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. A lemezjátszók.

Hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában a

A megújult Mixixel, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást! Sziasztok!
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Utca.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Száguldó csillag, csak lenne esély.